0: fesztivállal zárul. A legtöbb program ingyenes vagy kedvezményes regisztrációhoz kötött. A biztonságos kerékpározás feltételeinek bővítését szorgalmazza Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester. Szombati interneten megosztott bejegyzésében a Biciklivel Kortalanul program budapesti rendezvényéről osztott meg fényképeket. A nemzetközi kezdeményezés eseményén a főpolgármester Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A program önkéntesei riksával visznek kerékpározni olyan időseket, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt már nem tudnak önállóan biciklizni. Karácsony Gergely szerint a kezdeményezés nem csak élményt, hanem szabadságot és a közösséghez tartozás érzését is adja az időseknek. A Koppenhágából indult Cycling Without Age mozgalom magyar közössége tavaly alakult meg. A főpolgármester közlése szerint idén Budapest adhat otthont a szervezetvilág találkozójának. A rendezvényen riksás, kerékpáros felvonulást is tartottak a fővárosban, az akadálymentes és kortalan kerékpározás népszerűsítésére. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpározás élménye azok számára is elérhető legyen, akik önállóan már nem tudnak biciklizni. Az énekes Korsós Judit, azaz Lola, lezárta Teeny Star korszakát, és már nem szeretne a 20 évvel ezelőtti önmagára hasonlítani. Az énekesnő mindössze 16 éves volt, amikor országosan ismerté vált, dalai pedig ma is a 2000-es évek meghatározó emlékei közé tartoznak. A Borsnak arról beszélt, hogy bár jól esett számára a nyári nosztalgikus effort feldépés, nem vágyik vissza a tinédzser éveibe. Tavaly ősszel édesanya lett, és egy időre a színpadtól is visszavonult. Saját slágereit ma is énekli, de már a felnőtt nőt szeretné megmutatni közönségének. Lola szerint rajongói is vele együtt változtak az elmúlt 2 évtizedben.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
4: Some people say look like

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vasárnap internetes oldalán. Bejegyzésében egy a szigetvári kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és vállapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az együttműködésben a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti, a Szkéni, a Trafó, az Örkény és a Víg Színház vesz részt. A programsorozat egy 3 napos fesztivállal zárul. A legtöbb program ingyenes vagy kedvezményes, regisztrációhoz kötött. A biztonságos kerékpározás feltételeinek bővítését szorgalmazza Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester. Szombati interneten megosztott bejegyzésében a Biciklivel Kortalanul program budapesti rendezvényéről osztott meg fényképeket. A nemzetközi kezdeményezés eseményén a főpolgármester Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A program önkéntesei riksával visznek kerékpározni olyan időseket, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt már nem tudnak önállóan biciklizni. Karácsony Gergely szerint a kezdeményezés nem csak élményt, hanem szabadságot és a közösséghez tartozás érzését is adja az időseknek. A Koppenhágából indult Cycling Without Age mozgalom magyar közössége tavaly alakult meg. A főpolgármester közlése szerint idén Budapest adhat otthont a szervezetvilág találkozójának. A rendezvényen riksás, kerékpáros felvonulást is tartottak a fővárosban, az akadálymentes és kortalan kerékpározás népszerűsítésére. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpározás élménye azok számára is elérhető legyen, akik önállóan már nem tudnak biciklizni. Az énekes Korsós Judit, azaz Lola, lezárta tinisztár korszakát, és már nem szeretne a 20 évvel ezelőtti önmagára hasonlítani. Az énekesnő mindössze 16 éves volt, amikor országosan ismerté vált, dalai pedig ma is a 2000-es évek meghatározó emlékei közé tartoznak. A Borsnak arról beszélt, hogy bár jól esett számára a nyári nosztalgikus effort feldépés, nem vágyik vissza a tinédzser éveibe. Tavaly ősszel édesanya lett, és egy időre a színpadtól is visszavonult. Saját slágereit ma is énekli, de már a felnőtt nőt szeretné megmutatni közönségének. Lola szerint rajongói is vele együtt változtak az elmúlt 2 évtizedben.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: éjjel. Megafon. Nagyot szól.
3: Dream is fading, now I'm staring at the door. I know it's over 'cause my feet have hit the cold floor. Check my reflection, I ain't feeling

voltunk, összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jó, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az

addig, hogy új nap éljen meg a sokadik randit. Vágyak, teraszok, kigombolt napok. Ha eltűnök, te tudod hol vagy. Csak hajtok az úton, néha közben visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincsen.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vasárnap internetes oldalán. Bejegyzésében egy a szigetvári kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és vállapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az együttműködésben a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház a Radnóti, a Szkéni, a Trafó, az Örkény és a Víg Színház vesz részt. A programsorozat egy 3 napos fesztivállal zárul. A legtöbb program ingyenes vagy kedvezményes, regisztrációhoz kötött. A biztonságos kerékpározás feltételeinek bővítését szorgalmazza Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester. Szombati interneten megosztott bejegyzésében a Biciklivel Kortalanul program budapesti rendezvényéről osztott meg fényképeket. A nemzetközi kezdeményezés eseményén a főpolgármester Kátoi Német Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A program önkéntesei riksával visznek kerékpározni olyan időseket, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt már nem tudnak önállóan biciklizni. Karácsony Gergely szerint a kezdeményezés nem csak élményt, hanem szabadságot és a közösséghez tartozás érzését is adja az időseknek. A Kopenhágából indult Cycling Without Age mozgalom magyar közössége tavaly alakult meg. A főpolgármester közlése szerint idén Budapest adhat otthont a szervezetvilág találkozójának. A rendezvényen riksás kerékpáros felvonulást is tartottak a fővárosban, az akadálymentes és kortalan kerékpározás népszerűsítésére. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpározás élménye azok számára is elérhető legyen, akik önállóan már nem tudnak biciklizni. Az énekes Korsós Judit, azaz Lola, lezárta Teeny Star korszakát, és már nem szeretne a 20 évvel ezelőtti önmagára hasonlítani. Az énekesnő mindössze 16 éves volt, amikor országosan ismerté vált, dalai pedig ma is a 2000-es évek meghatározó emlékei közé tartoznak. A Borsnak arról beszélt, hogy bár jól esett számára a nyári nosztalgikus effort feldépés, nem vágyik vissza a tinédzser éveibe. Tavaly ősszel édesanya lett, és egy időre a színpadtól is visszavonult. Saját slágereit ma is énekli, de már a felnőtt nőt szeretné megmutatni közönségének. Lola szerint rajongói is vele együtt változtak az elmúlt 2 évtizedben.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: 80.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon, nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 21-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A hagyományok megőrzésének és továbbadásának fontosságát emelte ki a Balassagyarmati Tűzoltóság 150 éves jubileumi ünnepségén dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok. A BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság főigazgatója méltatta az elődök munkáját, és köszönetet mondott az idősebb tűzoltóknak, amiért tapasztalataikat átadták a fiatalabb kollégáknak. Hangsúlyozta az önkéntes tűzoltók, a társ szervezetek és az önkormányzatok támogatásának jelentőségét is. A jubileumi rendezvényen több tűzoltó és a munkát segítő szervezetet is elismertek. A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság dísztárgyat és emléklapot kapott, a parancsnokság teljes állományát és korábbi vezetőit pedig emléktárgyal jutalmazták. Az ünnepségen felavatták Szent Flórián a tűzoltók védőszentjének szobrát is. Az alkotás mellett időkapszulát helyeztek el, majd a szobrot megáldották. A jubileumon a tűzoltóság múltját és a jelenlegi állomány munkáját is méltatták. Dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornokot, a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság főigazgatóját hallják.
3: Legyünk büszkék a hivatásunkra. Legyünk büszkék arra, hogy évtizedek óta a közvéleménykutatások szerint az állampolgárok legjobban a tűzoltókban bíznak. Ahhoz, hogy ez a közvélekedés így alakuljon, természetesen sokat kellett tenni. Balassagyarmati hivatásos tűzoltóknak 150 évet kellett ezért tenni, és úgy gondolom, hogy a jelen generációinak is az a feladata, hogy ezt a töretlen bizalmat az állampolgárokban erősítsék, mindenek előtt tettekkel, cselekedetekkel, hivatástudattal és az állampolgárokhoz való maximális lojalitással.
2: Befogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Az állat a Kemence Diós Jenő erdészeti úton a Királykút közelében bukkant fel, ahol egy túrázó jelezte a jelenlétét az erdészeknek, értesülte meg a FON. Pénzes Boglárka, az Ipoly Erdő ZRT erdőművelési műszaki vezetője a rádió érdeklődésére elmondta. A helyszínre érkezéskor eleinte könnyen megközelítették az állatot, ám amikor megpróbálták befogni, csak nem egy órás kergetőzés kezdődött. Végül a túrázó segítségével egy nagy pókróccal sikerült biztonságosan befogni. Az állatot a törökmezői kis állatparkba szállították, ahol karanténba került és állatorvosi vizsgálaton esik át. Az ormányos medve Magyarországon idegen honos inváziós fajnak számít, tartása engedélyköteles. A szakemberek arra kérik a túrázókat, hogy ha hasonló állattal találkoznak, ne próbálják megközelíteni vagy befogni. Érdemes biztonságos távolságot tartani és értesíteni az illetékes szakembereket. Az állat viselkedése ugyanis kiszámíthatatlan lehet, ezért a befogást minden esetben bízzuk képzett szakemberekre. Pénzes Boglárkát, az Ipoly Erdő ZRT erdőművelési műszaki vezetőjét hallják.
4: Kaptunk egy telefont az erdészetre, hogy egy turista itt a Kemencei Völgyön a Királykút után terelgeti ezt az ormányos medvét, és hogy esetleg ki tudnék-e menni, és most talán lenne lehetőség rá, hogy befogjuk őt, mert nagyon barátságosan turkál az útszélén. Én autóba ültem, kimentem a völgyre, megtaláltam őket, és hát valóban ott turkált, és nagyon aranyos volt, addig a pontig, amíg nem jött rá, hogy hát én el akarom őt most fogni. És hát akkor elindult egy órás hercehurca, hogy próbáltuk elfogni őt, fölment az oldalba, lejött az oldalból, csalogattuk minden. Aztán a vége az lett, hogy ahogy szaladt a már a műúton, akkor mentem utána a pokróccal, és akkor több próbálkozás után sikerült úgy rádobnom a pokrócot, hogy ő se sérüljön, én se, és akkor biztonságban bele tudtuk tenni őt ebbe a csapdába, vagy hát ebbe az élve fogó ketrecbe.
2: A héten elkezdődik az új szabványos szelektív hulladékgyűjtő edények térítésmentes kiosztása Nógrádkövesden. A MOHU a hulladékgazdálkodási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleknek ingatlanonként egy edényt biztosít használatra. Az önkormányzat munkatársai a kukákat már elszállították Nógrád Marcalból. Az edények összeszerelése után pedig ezen a héten folyamatosan több ütemben házhoz viszik azokat a jogosult háztartásokhoz, közölte Sinkó Attila polgármester internetes oldalán. A település vezetés kifizetése türelmet kér a lakosságtól, mivel a kiosztás időt vesz igénybe. Az új edényekben műanyag, fém és papír hulladék gyűjthető. A szállítás rendje nem változik, továbbra is hulladék naptár szerinti napokon ürítik a kukákat. A többlet hulladék átlátszó zsákban továbbra is kihelyezhető. Az edények a MOHU tulajdonában maradnak. Sinkó Attila kiemelte, tulajdonos vagy használóváltás, illetve öröklés esetén az önkormányzat segít az adatok rendezésében. A mozgás öröme és a közös sportolás népszerűsítése a legfontosabb célja a Mozdulj Gyarmatnak, amely idén is sokakat megmozgatott. Dobsonyi László szervező szerint nem a versengésen van a hangsúly, hanem azon, hogy a fiatalok és szüleik együtt töltsenek aktív időt, és mindenki a saját lehetőségeihez mérten mozogjon. Kiemelte, az idei eseményre rengetegen regisztráltak, majd a nevezést is leadták, ami a részvétel feltétele volt. A szervezők 800 rajtszámot készítettek, ezek közül a rendezvény előtt mintegy 640-et már át is vettek a résztvevők. A szervezők szerint ez is jól mutatja, hogy van igény az olyan közösségi programokra, amelyek a sportolást könnyed, családias formában népszerűsítik. Dobsonyi Lászlót, az esemény szervezőjét hallják.
0: Rengetegen regisztráltak, és a regisztráció után rengetegen neveztek is, mert ez nagyon fontos volt, hogy a regisztráció nem volt elég, hanem nevezést is le kellett adni, ami alapján kaptatok egy rajtszámot, ami rajtam is látható. Nagyon-nagyon flottul ment a rajtszámok kiadása, és úgy tudom, hogy 800 rajtszámot készítettünk, és 640 körüli rajtszám átvétel történt meg a rendezvény előtt. Az elsődleges szempontja az egész rendezvénynek az, hogy sportoljanak a mai fiatalok, és nem csak a fiatalok, ezáltal a szüleik is, legyenek együtt. Itt nem egy versenyszerű sportról van szó, hanem egy tömegsport jellegű rendezvényről, ami arról szól, hogy mindenki azt, amit szeretne, abba egy picit mozduljon meg, érezze jól magát.
2: Átadták Nógrád legrangosabb elismeréseit a 20. Nógrádi Vármegye napon. A jubilómi rendezvénynek Trégely Palánk adott otthont, ahol ünnepi közgyűlésen köszöntötték a Vármegye kiemelkedő teljesítménynyújtó személyeit és közösségeit. Nógrád Vármegye díszpolgára címet Szalai Miklós és dr. Búdis Pál vehette át. Nógrád Vármegye érdíjban 12 személy részesült. Többek között átadták a Szonták Pál, a Bérci Károly a gazdaságért, a Sajtó, valamint a Szondi György díjakat is. Elismerést kaptak az oktatás, a szociális ellátás és a karitatív munka, az egészségügy, valamint a nemzetiségi közösségek területén kiemelkedően dolgozók is. Nógrádikum díjban a Nógrád szakáli Kálvária hegy részesült. A rendezvényen új értékekkel is bővült a Nógrád vármegyei értéktár, többek között a bujjáki túbúval és a nógrádi betlehemes hagyományokkal. Kiemelkedő eredményt értek el a Nógrád vármegyét képviselő rendőrök a 6. Szikla Szilárd Mesterlövész emlékversenyen Budapesten. A megmérettetésen rendőrségi, honvédségi és más rendvédelmi szervek képviselői indultak. Nógrád vármegyét a Cserhát Megta 3 munkatársa, Csaba Gergely rendőrfőtörzs zászlós, Szabó Gábor rendőrfőtörzsőrmester és Berta Richard rendőrhadnagy képviselte. Amint egy 80 fős mezőnyben a rendőrségi regulár kategóriában két nógrád versenyző is dobogóra állhatott. Csaba Gergely az első, Szabó Gábor pedig a második helyen végzett. A versenyzők távcsöves puskával és maroklőfegyverrel teljesítettek statikus, pontlövészeti és dinamikus feladatokat.
1: Időjárás.
2: Egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 20 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: Közlekedés.
2: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etes belterületén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
5: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 21-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: A hagyományok megőrzésének és továbbadásának fontosságát emelte ki a Balassagyarmati Tűzoltóság 150 éves jubileumi ünnepségén dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok. A BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság főigazgatója méltatta az elődök munkáját, és köszönetet mondott az idősebb tűzoltóknak, amiért tapasztalataikat átadták a fiatalabb kollégáknak. Hangsúlyozta az önkéntes tűzoltók, a társ szervezetek és az önkormányzatok támogatásának jelentőségét is. A jubileumi rendezvényen több tűzoltó és a munkát segítő szervezetet is elismertek. A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság dísztárgyat és emléklapot kapott, a parancsnokság teljes állományát és korábbi vezetőit pedig emléktárgyal jutalmazták. Az ünnepségen felavatták Szent Flórián a tűzoltók védőszentjének szobrát is. Az alkotás mellett időkapszulát helyeztek el, majd a szobrot megáldották. A jubileumon a tűzoltóság múltját és a jelenlegi állomány munkáját is méltatták. Dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornokot, a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság főigazgatóját hallják.
3: Legyünk büszkék a hivatásunkra. Legyünk büszkék arra, hogy évtizedek óta a közvéleménykutatások szerint az állampolgárok legjobban a tűzoltókban bíznak. Ahhoz, hogy ez a közvélekedés így alakuljon, természetesen sokat kellett tenni. Balassagyarmati hivatásos tűzoltóknak 150 évet kellett ezért tenni, és úgy gondolom, hogy a jelen generációinak is az a feladata, hogy ezt a töretlen bizalmat az állampolgárokban erősítsék, mindenek előtt tettekkel, cselekedetekkel, hivatástudattal és az állampolgárokhoz való maximális lojalitással.
2: Befogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Az állat a Kemencedi Jós Jenő erdészeti úton a Királykút közelében bukkant fel, ahol egy túrázó jelezte a jelenlétét az erdészeknek, értesülte meg a FON. Pénzes Boglárka, az Ipoly Erdő ZRD erdőművelési műszaki vezetője a rádió érdeklődésére elmondta. A helyszínre érkezéskor eleinte könnyen megközelítették az állatot, ám amikor megpróbálták befogni, csak nem egy órás kergetőzés kezdődött. Végül a túrázó segítségével egy nagy pókróccal sikerült biztonságosan befogni. Az állatot a törökmezői kis állatparkba szállították, ahol karanténba került és állatorvosi vizsgálaton esik át. Az ormányos medve Magyarországon idegen honos inváziós fajnak számít, tartása engedélyköteles. A szakemberek arra kérik a túrázókat, hogy ha hasonló állattal találkoznak, ne próbálják megközelíteni vagy befogni. Érdemes biztonságos távolságot tartani és értesíteni az illetékes szakembereket. Az állat viselkedése ugyanis kiszámíthatatlan lehet, ezért a befogást minden esetben bízzuk képzett szakemberekre. Pénzes Boglárkát, az Ipoly Erdő ZRT erdőművelési műszaki vezetőjét hallják.
4: Kaptunk egy telefont az erdészetre, hogy egy turista itt a Kemencei völgyön a Királykút után terelgeti ezt az ormányos medvét, és hogy esetleg ki tudnék-e menni, és most talán lenne lehetőség rá, hogy befogjuk őt, mert nagyon barátságosan turkál az útszélén. Én autóba ültem, kimentem a völgyre, megtaláltam őket, és hát valóban ott turkált, és nagyon aranyos volt, addig a pontig, amíg nem jött rá, hogy hát én el akarom őt most fogni. És hát akkor elindult egy órás hercehurca, hogy próbáltuk elfogni őt, fölment az oldalba, lejött az oldalból, csalogattuk minden. Aztán a vége az lett, hogy ahogy szaladt már a műúton, akkor mentem utána a pokróccal, és akkor több próbálkozás után sikerült úgy rádobnom a pokrócot, hogy ő se sérüljön, én se, és akkor biztonságban vele tudtuk tenni őt ebbe a csapdába, vagy hát ebbe az élve fogó ketrecbe.
2: A héten elkezdődik az új, szabványos szelektív hulladékgyűjtő edények térítésmentes kiosztása Nógrádkövesden. A MOHU a hulladék gazdálkodási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleknek ingatlanonként egy edényt biztosít használatra. Az önkormányzat munkatársai a kukákat már elszállították Nógrád Marcalból. Az edények összeszerelése után pedig ezen a héten folyamatosan több ütemben házhoz viszik azokat a jogosult háztartásokhoz, közölte Sinkó Attila polgármester internetes oldalán. A település vezetés kise türelmet kér a lakosságtól, mivel a kiosztás időt vesz igénybe. Az új edényekben műanyag, fém és papír hulladék gyűjthető. A szállítás rendje nem változik, továbbra is hulladék naptár szerinti napokon ürítik a kukákat. A többlet hulladék átlátszó zsákban továbbra is kihelyezhető. Az edények a MOHU tulajdonában maradnak. Sinkó Attila kiemelte, tulajdonos vagy használóváltás, illetve öröklés esetén az önkormányzat segít az adatok rendezésében. A mozgás öröme és a közös sportolás népszerűsítése a legfontosabb célja a Mozdulj Gyarmatnak, amely idén is sokakat megmozgatott. Dobsonyi László szervező szerint nem a versengésen van a hangsúly, hanem azon, hogy a fiatalok és szüleik együtt töltsenek aktív időt, és mindenki a saját lehetőségeihez mérten mozogjon. Kiemelte, az idei eseményre rengetegen regisztráltak, majd a nevezést is leadták, ami a részvétel feltétele volt. A szervezők 800 rajtszámot készítettek, ezek közül a rendezvény előtt mintegy 640-et már át is vettek a résztvevők. A szervezők szerint ez is jól mutatja, hogy van igény az olyan közösségi programokra, amelyek a sportolást könnyed, családias formában népszerűsítik. Dobsonyi Lászlót, az esemény szervezőit hallják.
0: Rengetegen regisztráltak, és a regisztráció után rengetegen neveztek is, mert ez nagyon fontos volt, hogy a regisztráció nem volt elég, hanem nevezést is le kellett adni, ami alapján kaptatok egy rajtszámot, ami rajtam is látható. Nagyon-nagyon flottul ment a rajtszámok kiadása, és úgy tudom, hogy 800 rajtszámot készítettünk, és 640 körüli rajtszám átvétel történt meg a rendezvény előtt. Az elsődleges szempontja az egész rendezvénynek az, hogy sportoljanak a mai fiatalok, és nem csak a fiatalok, ezáltal a szüleik is, legyenek együtt. Itt nem egy versenyszerű sportról van szó, hanem egy tömegsport jellegű rendezvényről, ami arról szól, hogy mindenki azt, amit szeretne, abba egy picit mozduljon meg, érezze jól magát.
2: Átadták Nógrád legrangosabb elismeréseit a 20. Nógrádi Vármegye napon. A jubilómi rendezvénynek Trégely Palánk adott otthont, ahol ünnepi közgyűlésen köszöntötték a Vármegye kiemelkedő teljesítménynyújtó személyeit és közösségeit. Nógrád Vármegye díszpolgára címet Szalai Miklós és dr. Búdis Pál vehette át. Nógrád Vármegye érdíjban 12 személy részesült. Többek között átadták a Szonták Pál, a Bérci Károly a gazdaságért, a Sajtó, valamint a Szondi György díjakat is. Elismerést kaptak az oktatás, a szociális ellátás és a karitatív munka, az egészségügy, valamint a nemzetiségi közösségek területén kiemelkedően dolgozók is. Nógrádikum díjban a Nógrád Szakáli Kálvária hegy részesült. A rendezvényen új értékekkel is bővült a Nógrád vármegyei értéktár, többek között a gulyáki túbúval és a nógrádi betlehemes hagyományokkal. Kiemelkedő eredményt értek el a Nógrád vármegyét képviselő rendőrök a 6. Szikla Szilárd Mesterlövész emlékversenyen Budapesten. A megmérettetésen rendőrségi, honvédségi és más rendvédelmi szervek képviselői indultak. Nógrád vármegyét a Cserhát Megta 3 munkatársa, Csaba Gergely rendőrfőtörzs zászlós, Szabó Gábor rendőrfőtörzsőrmester és Berta Richard rendőrhadnagy képviselte. Amint egy 80 fős mezőnyben a rendőrségi regulár kategóriában két nógrád versenyző is dobogóra állhatott. Csaba Gergely az első, Szabó Gábor pedig a második helyen végzett. A versenyzők távcsöves puskával és maroklőfegyverrel teljesítettek statikus, pontlövészeti és dinamikus feladatokat.
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 20 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: Közlekedés.
2: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etes belterületén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Vissza az időben.
6: Hello, szép reggelt kívánunk mindenkinek! Elmúlt 6 óra, és kezdjük a hetet, úgyhogy tessék kitörölni a szemből a csipát, reggelizni, kávézni, jobb lábbal felkelni, és akkor neki megyünk ennek a hétnek is, a Megafon mikrofonjánál. Olicek Ádámot halljátok, szevasztok, üdv mindenkinek, Salgó Tarjántól egészen a Megyeri hídig mindenkit üdvözlünk, és nekiindulunk, jó? Remélem, mindenki megvan. Sanyikám, te is megvagy? Halló!
7: Itt vagyok, persze, gyönyörű hetet gyönyörű ébredést mindenkinek, aki megteheti, hogy mondjuk csak most ébredezik, de semmi gond, mi itt vagyunk, szeptember 21-e hétfő van, mára is hoztam névnaposokat, a Máté, aztán a Mirella, Ifigénia, Ilka, Marilla, Maura, Mira, és hát van egy pár információ, ugyanis ma van a Magyar Dráma napja, az Alzheimer-kor világnapja, a Magyar Termék napja is ma van, szeptember 21-én, és a Hála, és a Béke napját is a mai napon ünnepeljük. Én azt kérem, hogy legyen béke mindig, minden nap, ne csak ma, és minden rendben lesz.
6: Igen, atyám, igen. Na, jó van, van restanciánk a hallgatók felé, mert hogy ugye a múlt hét az lehet azt mondani, hogy Karvasanyiról szólt, mert az RTL Klubtól az Oregon keresztül a, nem tudom én, Bikken át mindenhol arról szólt, ugye, hogy hát megcsinálta a Guinness rekordját. Nagyjából 3-4 centit ment egy kis terepjáróval.
7: 3-4 centit? Miről beszélünk?
6: Tudtam. Igen, da, tehát megetnek a Guinness rekord, úgyhogy igen, ezt már azért ugye múlt héten, mikor ez hétfőn már azt átbeszéltük, de adtunk egy hetet, hogy akkor minden itt lecsillapodjon, úgyhogy akkor Sanyika majd ezt átbeszéljük, jó, hogy akkor milyen jó volt, mit éreztél, ha talán van egy-két videónk is, úgyhogy be is játszunk majd egy-két történetet belőle. Ez az egyik témánk, aztán pedig a másik az az, hogy ugye nyitott portanapok. Ezt folyamatosan nyomon követjük, mert hogy először lesz ez az országos program itt Nógrád megyében, és ugye az elmúlt hetekben, hónapokban többek között Bíró Anna vendégeskedésével bíztattuk itt a hallgatókat, nem csak Nógrádban, hanem Pest megyében is, hogy írjátok be október első hétvégét, mert egy tök jó sztori lesz ez a program. És ugye azóta azért egy-kettő résztvevőt is megszólaltattunk, hogy többek között Heckli Martinékkal beszélgettünk, akik igen, egyébként itt ugye tökös dolgokkal várnak majd benneteket, viszont ugye a gazdaságok, illetve a családi gazdaságok mellett vannak ilyen kiegészült vagy kiegészítő programok, helyszínek, és az egyik az a Diósjenői kiállító tér, ami hát önmagában egy brutális kuriózum szerintem, mert hogy egy olyan magángyűjtemény van szó, amiben például Salvador Dalikat lehet látni, és ugye ennek a vezetője az nem más, mint Kalocsai Attila. Attilával pont 2024-ben beszélgettünk, amikor ez megnyílt, és én már visszaemlékszem, egyszer már voltam ott, de ilyen forgatásos történetben, viszont úgy rendesen elmélyülve nem, és ezt ajánljuk a hallgatóinak, hogyha akartok majd jönni, tényleg nem tudom én, lepattantok Dunakeszi környékéről, vagy Tahitótfaluról, Szentendréről, Veresről, Gödörről, bárhonnan, akkor útba lehet ejteni majd ezt a helyszínt is, mert hogyha a kultúrára, vagy a képzőművészetre fogékonyak vagytok, mert hogy iszonyatos kincsek vannak benne. Úgyhogy az Attilával beszélgetünk egy picit arról is, hogy milyen volt az elmúlt két év, és hogy áll össze ez a program az ő részéről. Úgyhogy ez is vár rátok, meg a szokásos dolgaink itt vannak. Jó, úgyhogy kezdjük a hétfőt, Sanyikám, jönnek jó a megaslágerek.

0: Ha a hétfő, akkor 70-es évek, és egy olyan dalt hoztam nektek itt a kis reggeli ébresztő nóták után, amellyel kapcsolatban mindig ilyen vegyes érzelmeim voltak, amikor meghallottam a rádiókban ezt a dalt. Viszont most, hogy megtudtam, hogy ennek mi a háttere, egy picit, hogy mondjam, jobban viszonyulok hozzá, Sanyi. Te voltál már úgy, hogy tudod, előítéletes voltál, aztán megtudtad,
1: hogy ne,
0: és, aztán még, és aztán mégsem úgy van, ahogy úgy van. Na,
1: hát meg mert, tudod, hogy... voltak olyan dalok, amiért meg kellett érnem.
0: Igen.
1: És fel kellett fognom, és akkor mit tudom, meghallgattam 3-4 alkalommal, pedig azt mondtam, hogy jaj, már megint, meg megint, és akkor megértettem a mondatot.
0: Hogy mi van. Igen, 1974-ben a mai napon, szeptember 21-én Carl Douglas nótája vezeti a brit kislemez listát. A dalt mindössze 10 perc alatt vették föl, és nem is akarták csak a B oldalra tenni, végül több mint 10 millió példányban kelt el, és minden idők egyik legsikeresebb kislemeze lett ez. És ez, gyerekek, igen, tehát ez nem más, mint a Kung Fu Fighting, amiben most egyébként még kicsit bele fogunk hallgatni, és meg fogjuk nézni, mert hogy tényleg ez a kung fus nóta, ez valami hihetetlen.

0: ugye? Ez a nóta. Ez a nóta ez. Hát nem is tudom. Nekem milyen érzéseid vannak ezzel a dallal kapcsolatban, Sanyikám?
1: Nekem tetszik, olyan
0: szereted a Kung Fu Fightingot? Nyugtató, valóban?
1: Nekem olyan nyugtató, kellemes, olyan könnyen dúdolható, ugye a főbemászó. Ez a jó kifejezés, hogy főbemászó.
0: Ez egy ismert dal. És ugye Carl Douglas az, aki ezt elkövette, ő egyébként Jamaikán született, egy afroamerikai úriember, aki Angliában építette fel a zenei karrierjét, és ugye 74-ben születik a dal, amikor ugye mindenki Bruce Lee mániában van, mindenki kungfuzik, és mindenki oda van a kereti harcművészekért, meg a harcművészetekért, és óriási népszerűségnek örvendez. Tehát elhelyezzük ezt így ezt a nótát most időben. És ami a lényeg, hogy egy londoni jelenetből merítette Douglas az ikletet, mert hogy fiatalokat látott kungfuzni, vagy utánozni a kungfut az egyik utcában, és állítólag ekkor született meg ennek a dalnak az ötlete.

és ugye a sztori az az, hogy nem akarták slágernek, mert hogy ugye egy másik dal az I Want to Give You My Everything B oldalára kellett valami, ezért a producer Biddu megkérdezte Douglas-t, hogy van-e valami ötlete. Azt mondta, hogy volt, mert itt volt a Kung Fu Fighting. És 10 perc alatt húzták össze az egészet, mert hogy ennyi stúdióidő maradt, tehát hogy nem volt több idő ugye a stúdióba, meg kellett fizetni, és kész, ennyi. És 10 perc alatt fölhúzták, 2 felvételben rögzítették, és ugye szándékosan eltúlozták ezt a ha, meg hu, meg ezeket is benne, mert hogy úgyse aggatja meg senki, érted? Tehát, hogy így ilyen poénból rakták össze az egészet. B oldal, nem fogja senki komolyan venni, de hát ráfaragtak, mert hogy a lemezték meghallgatta a 2 dalt, és nem az A oldalt választotta, hanem ugye a Kung Fu Fighting-ot választott, hogy akkor az legyen itt, ami meg legyen tolva. Először a klubba kezdték el játszani, majd a rádiók is felkapták, és hát a világszerte több mint 11 millió példányban kelt el. Na, gyerekek, ez a Kung Fu Fighting-nek a története, úgyhogy így hallgassátok. Igen, a következőkben, mert hogy ennek egy ilyen jó kis érdekes története van. Nem mondom, hogy hallgassatok Carl Douglas, mert hogy nem egy nagy sztori az űrge, de hát na, azért néha, hogyha bejön itt ott a Kung Fu Fighting, akkor tényleg erre az emberre és erre a sztorira így gondoljatok.

0: Jó reggelt kívánunk a most ránk tekerőknek, 95.7, 95.9, és hát Sanyika most örülhet, mert hogy nagyon-nagyon sok születésnaposunk van, Sándorom.
1: Jó? Jaj, de jó, én a szülinaposokat mindig szeretem.
0: Tudom, és hát itt van, hát kezdjük vele, mert hogy 1931-ben megszületik az az ember, aki első híres szerepét 1965 és 70 között futotta, Jeannie a házi szellem című filmsorozatban kapta, egy űrhajóst alakított, aztán pedig világhírűvé egy olyan sorozat főgonoszaként vált, amelyet mind a mai napig imád Karvas Sanyi, amely a pénzről, az intrikáról, a hatalomról és az olajról szólt. Hát ki lehet ő? Így van. Larry Hagman a mai napon megszületik. Ó, igen.
1: És mikor? Bocsánat, mikor született?
0: 31-ben.
1: 31-ben.
0: Igen. Jaj, csodás ez. Na jó, Szent Máté napja is van, mert hogy ugye a mai nap az Máté. A könyvelők, az adószedők, a bankárok, a pénzügyőrök és a biztonsági emberek védőszentjének az ünnepe. Na jó? Úgyhogy Isten értesse mindenkit. Sinkovics Imre is a mai napon születik. Imádom a hangját. Egyszerűen hihetetlen. A szinkronban is bármikor megszólal, mint Sean Connery például. Én oda vagyok.
1: Nagyon régen meghalt. Nem is tudom, 2005-ben.
0: Igen, hát már jó ide nincsen közöttünk. Igen. Aztán A.G. Wells is megszületik, aki ugye például a Világok harcát írta, vagy a Dr. Moreau szigetét. Megszületik Chuck Jones, ő Oscar-díjas amerikai animátor volt. Ő egy csomó kengyelfutó gyalogkakuk epizódot, meg tapsapsit nézett, csinált. Nem tudom, hogy ez... Igen, tehát én imádtam gyerekkoromban a klasszik...
1: Hát láttam én is, bár én annyira élvezni nem tudtam.
0: Nyilván, de én imádtam egyszerűen. Tehát a klasszik Warnerben a klasszik tapsapsi, hogy Dodó kacsáik, Préri farkas, Szilveszter is csőrike. Ezeket nem tök bírtam, ezeket a klasszikokat, ezek annyira, ma már miért nincsenek ilyenek? Nem tudom. Na mindegy. Leonard Cohen, amerikai énekesünk is a mai napon születik, Stephen King is a mai napon, már 79 éves, te jó ég. Na jó, és ami fontos még, igen, hogy a mai napon indul először útjára az első balatoni gőzhajó, a Kisfaludi, 1900, oh. Nem, de, 1000, mi? Csak, 1946-ban. Na, azt hittem, hogy korábban. Na mindegy. Jó van. Oké. Ennyi gyerekek. Megyünk, mert hogy egy régi Nógrád van előttünk. Ennyi, úgyhogy tényleg megyünk.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 1961-es Nógrád van előttünk, így a szeptember 20-21 környéki szám, amiben ugye arról írnak, hogy ismét megrendezik az iskolai hulladékgyűjtési versenyt, és hát bár ugye én a 90-es években voltam iskolás, nekem is egyből előjött az, hogy mentünk lépcsőházakba, papír gyűjtöttünk, és hasonlók, és akkor menni kellett, és verseny volt. Hát hasonló a történet egy picit más vonalban, mert ugye a megyei méhvállalat most osztotta ki a jutalmakat a 1961 első fél évi iskolai hulladékgyűjtés győztes úttörő szervezeteinek, és a Nógrád megye iskoláinak úttörő szervezetei a fenti időszakban begyűjtötték, és a megyei mélyvállalatnak átadtak 4146 mázsa vasat, akit vasgyűjtés is volt, 247 mázsa papírt, 190 mázsa rongyot, és több mint 53.000 forint értékű más hulladékot. Azért az nem kis pénz volt azért 1960-as évek elején, hát na. Úgyhogy beszélgetünk erről, hogy például Gere József balassagyarmati helytörténészünk annó mennyire vett részt az ilyen történetekben. Szia Józsi, jó reggelt!
3: Elustok.
0: Szia, mert nekem egyébként jönnek az emlékek, én papírgyűjtésesek voltunk, tehát rengeteg papír kellett gyűjteni az IFI-be annó, és mentünk is a fél nap az ezzel telt, viszont úgy itt a cikk arról szól azért, hogy itt a vasgyűjtéstől kezdve minden játszott annó.
3: Igen, hát ugye a 60-as évek elején vagyunk, itt még a gyűjt, a mosat és a fémet című jelszó élt az 50-es évekből, mert ugye azzal is a békét vélet. Ugye az 50-es években óriási vasgyűjtés volt. Ugye elkezdte Magyarország felépíteni a nehézipari kapacitását, aminek az alapja ugye a három kohó volt, három vasolvasztó, és hát ugye a Siemens-Martin eljárás, ami már akkor is 50-es évek és korszerűtlen volt, azzal állították elő a acélt, és ahhoz kötelezően kell ócska vas, rozsdás vas, mert ugye a szenet a vasból a vasoxid rozsda az égeti ki. Tehát nagyon nagy szükség volt a rozsdára. Minél rozsdásabb, annál jobb volt. És hát azért most ezt jegyezzük meg,

0: 50-es évek óriási károkat tettek az emberek a magyar ipartörténetbe, mert olyan eszközöket is szétvertek, lebontottak, ami most aranyat érne, ha meg lenne, tehát lokomobilokat, gőzeget, traktorokat, vasúti járműveket semmisítettek meg, és hát lett az Ózdi Miskolc gyulővási kohónak a áldozata, a tápláléka, sajnos. Ez az időszak, amiről itt a cikk, itt még van, megy a vasgyűjtés is, mert nyilván még azért volt bőven begyűjthető vas, de az én időmben már, tehát ez a 70-es évek, akkor ez leszevídült a papírgyűjtése.
1: Amit már azért én is tapasztaltam, így van, amikor én voltam.
0: Így van, ez életet. Most nem tudom, hogy van-e még, de az én időmben már csak papírgyűjtésre szelídült, viszont a ugye itt a cikk is foglalkozik vele, hogy volt egy kötelező minimum, amit hozni kellett papírból, 4 kg per fő. Időmben is úgy volt, és aljas mód le is érték, tehát nem bemondásra jut a dolog. És akkor aki 4 kiló fölött gyűjtött, az kapott egy piros pontot szorgalomból.
1: Ez az!
0: Lehetett gyűjteni a piros pontokat, de ott 10 piros pontja, azt beváltották egy zöld pontra, de arra odáig senki nem jutott el egyébként. Úgyhogy ez nagyon jó volt. Most ugye, mi a gyíkból lehetett papírt gyűjteni? Hát ugye minden családnál kötelezően járt a nógrád. Tehát akkor nem dobtuk ki, hanem szépen elkezdtük rakni a nógrád archívezót, és akkor, ha még jártunk ilyen képes újság, füles, tükör, tehát a havi folyóiratok, aha, akkor azokat is hozzátettük, és hát akkor összejött nagy nehezen a 4 kiló, vagy ha több a 4 kilónál, ugye aki a piros pontra hajtott, és akkor ezt szépen leadtuk. Nos, én időmben már olyan nem volt, hogy egyénileg díjazták volna embereket, illetve esetleg tényleg egy-egy ilyen kimagasló üttörő, aki esetleg 2 piros pontot kapott, vagy 3-at ezért, de az volt a dolognak a kommunikációja, hogy hát ezt a pénzt, ezt elteszi az iskola és az út ajánlja föl, amiből aztán majd lesznek jutalmak, hát évvégi könyvjutalmakat például ebből vették, ezt konkrétan tudom, meg ha elmentünk a négy dombokhoz kirándulni, madarak és fák napján, akkor ott is jutott ebből ennivaló központi iskolaszerzésbe egy kis csokoládé vagy ilyesmi. Tehát gyakorlatilag ekkor már közösségi célra lett fordítva a bevétel. Szerintem a te időben is azért ez már így működhetett, ugye?
1: Igen, valami úgy rémlik nekem is. Így van.
0: Hát most nem tudom, hogy egyáltalán átveszik-e a használt papírt. Nem tudom. Tehát annyira megváltozott a hulladék
1: kezelés, igen, abszolút.
0: Ugye most van a szelektív gyűjtés, a népet szépen kirakják szelektívbe és elviszik valahová.
1: Így van. Tehát, ez a séma az ilyen szempontból akkor meg is szűnt.
0: Elég nagyot változott, igen.
1: Oké, Józsi, folytatjuk holnap. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Mi pedig megyünk tovább, mert hogy jó dalokat hoztunk nektek ma reggel is.

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám. Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
0: Reklámot hallottak.
4: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
5: A hagyományok megőrzésének és továbbadásának fontosságát emelte ki a Balassagyarmati Tűzoltóság 150 éves jubilómi ünnepségén dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok. A BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság főigazgatója méltatta az elődök munkáját, és köszönetet mondott az idősebb tűzoltóknak, amiért tapasztalataikat átadták a fiatalabb kollégáknak. Hangsúlyozta az önkéntes tűzoltók, a társ szervezetek és az önkormányzatok támogatásának jelentőségét is. A jubilómi rendezvényen több tűzoltó és a munkát segítő szervezetet is elismertek. A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság dísztárgyat és emléklapot kapott, a parancsnokság teljes állományát és korábbi vezetőit pedig emléktárgyal jutalmazták. Az ünnepségen felavatták Szent Flórián a tűzoltók védőszentjének szobrát is. Az alkotás mellett időkapszulát helyeztek el, majd a szobrot megáldották. A jubileumon a tűzoltóság múltját és a jelenlegi állomány munkáját is méltatták. A héten elkezdődik az új, szabványos szelektív hulladékgyűjtő edények térítésmentes kiosztása Nógrádkövesden. A MOHU a hulladékgazdálkodási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleknek ingatlanonként egy edényt biztosít használatra. Az önkormányzat munkatársai a kukákat már elszállították Nógrád Marcalból. Az edények összeszerelése után pedig ezen a héten folyamatosan több ütemben házhoz viszik azokat a jogosult háztartásokhoz, közölte Sinkó Attila polgármester internetes oldalán. A település vezeti és egy türelmet kér a lakosságtól, mivel a kiosztás időt vesz igénybe. Az új edényekben műanyag, fém és papír hulladék gyűjthető. A szállítás rendje nem változik, továbbra is hulladéknaptár szerinti napokon ürítik a kukákat. A többlet hulladék átlátszó zsákban továbbra is kihelyezhető. Az edények a MOHU tulajdonában maradnak. Sinkó Attila kiemelte, tulajdonos vagy használóváltás, illetve öröklés esetén az önkormányzat segít az adatok rendezésében. Átadták Nógrád legrangosabb elismeréseit a 20. Nógrádi Vármegye napon. A jubilómi rendezvénynek Trégely Palánk adott otthont, ahol ünnepi közgyűlésen köszöntötték a Vármegye kiemelkedő teljesítménynyújtó személyeit és közösségeit. Nógrád Vármegye díszpolgára címet Szalai Miklós és dr. Búdis Pál vehette át. Nógrád Vármegye érdíjban 12 személy részesült. Többek között átadták a Szonták Pál, a Bérci Károly a gazdaságért, a sajtó, valamint a Szondi György díjakat is. Elismerést kaptak az oktatás, a szociális ellátás és a karitatív munka, az egészségügy, valamint a nemzetiségi közösségek területén kiemelkedően dolgozók is. Nógrádikum díjban a Nógrád Szokáli Kálvária hegy részesült. A rendezvényen új értékekkel is bővült a Nógrád vármegyei értéktár, többek között a bujjáki tubuval és a nógrádi betlehemes hagyományokkal. Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vasárnap internetes oldalán. Bejegyzésében egy a Szigetvári Kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és válllapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia.
4: Időjárás.
5: Egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 20 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
6: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
0: Közlekedés.
5: Ma nappal Dunakeszin, a Rév utcában, Etes belterületén, Salgótarjánban, a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
0: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.
4: Szép reggelt kívánunk a most ránk tekerőknek, 3:07 belecsapunk az első komoly témákba, ami nem lesz más mindjárt, mint Karvaly Sanyi. Mert hogy hát már egy élménybeszámolóval tartozik a Sándor, de annyi minden volt a múlt héten, hogy nem fért bele. Sanyikám, ne aggódj, de azért vannak fontosabb dolgok is nálad, de most pótoljuk. Jó, ezt mindjárt a megaslágerek után, mert hogy megint lett egy Guinness rekordere Karvaly Sanyinak, a VAK műsor vezető társunknak, úgyhogy egy kis élménybeszámolót fogsz majd nekünk adni, mert ez lett kiadva a parancsba. Jó?
7: Oké, rendben. Egyébként én is üdvözlöm a hallgatókat. Szeptember 21-e hétfő van, bizony most már eltelt bő egy hét, úgyhogy lazán, vidáman tudunk beszélgetni a 8. rekordkísérletből. Ez jön hamarosan, mindenképp tartsatok velünk.

0: I'm selfish.
1: És akkor eljött az idő, kedves hallgatók, ami késik, az lassan jön, de jön. Foglalkozunk Karvasonnyival ebben az órában, mert hogy még ugye a Guinness Rekord kísérlete előtt azért elbeszéltük azt, hogy mire számít, és mit csinál, de az elmúlt napokban róla szólt az internet. Ismert, hogy Blicktől kezdve Oregon át, RTL, mindenhol ott voltál, Sándorom, és sikeresen elvégezted ugye a Guinness Rekordot, és most nem csak kísérletről tudunk beszélni majd, hanem ugye magáról a rekordról is, úgyhogy ülepednek az élmények egyébként? Talán így előjáróban ezt mondjuk elmondhatod.
2: Igen, szép lassan. Egyébként kellett egy 2-3 nap, amíg úgy magam is feldolgoztam ezt a helyzetet. Mi akkor az esemény után így angyalkával átbeszéltük, és ő próbálta nekem érzékeltetni. De hát sajnos, hogy én abban a helyzetben vagyok, hogy én nem is láttam, nem is tudom, hogy milyen körülmények között vezettem.
1: Aha.
2: Nyilván az autó mozgásából, dőléseiből éreztem, hogy mekkora területeken mentem át, de pár nap eltelte után felhívott Csokona Norbert, az Együtt Gurulunk kuratóriumának elnöke, és olyat mondott, hogy könyvbe lávadt a szemem. Hogy mit mondott, azt majd a zenék után elmondom.
1: Jaj,
2: mert nagyon érdekes volt egyébként.
1: Jó.
2: És annyit már mondhatok előre, hogy lesz folytatása ennek.
1: Nem mondod?
2: De. De mindenképp, tehát én annyira rákaptam ennek az ízére, és úgy megéreztem.
1: Na beszélgetünk akkor erről is, mert erről nem volt szó korábban.
2: Nem, hát most figyeld, nem is lehetett volna szó. Hát Csokona Norbival most vezettem először. Mi gyakorlatilag vasárnap volt ugye 13-án a rekordkísérlet, mi előtte pénteken találkoztunk. Soha nem láttuk egymást. Még én sem őt.
1: Igen. Csak hogy ezt a hallgatók elmondjuk, ugye mi történt? Ugye az történt, hogy 4 perc 9 másodperces idővel célba értél, ugye, ami nagyon fontos dolog, és ugye két kapu érintésével 50 hibaponttal, és ugye egy terepjáróval, egy kisebb terepjáróval homokdűnék közepette, és ugye Sebestyén István, a Magyar Rekordok hivatalos regisztrátora ugye megerősítette azt, hogy akkor azzal, hogy te ezt megcsináltad, te vagy a világon az egyetlen ember, aki látássérültként mindössze 50 darab hibaponttal teljesítetted ezt a pályát.
2: Igen, én kézzel megkérdeztem, mert ugye versenybíró volt jelen, úgy is indultunk, ő végig felügyelte, és megkérdeztem, hogy sok ez az 50 hibapont, és azt mondja, hogy nagyon sok versenyző, hivatalos profi versenyző van, hogy nyilván van olyan is, aki hibapont nélkül megy el, át végig ezeken a kapukon, de nagyon sok szerzi az átlagban 100 és 300 pontot is.
1: Aha.
2: Tehát így azt mondom, hogy ez a 50 hibapont, ez így tényleg nem sok. Én igazából először úgy azt mondtam, hát jó, vezettem, megvan, de nem fogtam akkor, nem adtam akkora sanszot ennek a történetnek, alapból így indultunk, hogy ezt meg tudom csinálni, illetve nem is tudtam úgy akkorát értékelni ezen a történeten, nem is tudtam úgy örülni neki, mindaddig, amíg tényleg Norbi fel nem hívott, és el nem mondta, hogy ő valójában mit látott, akar? Ő hogyan élte meg, és hogy milyen visszajelzéseket kapott.
1: Akkor erről beszélgetünk majd mindjárt, Karvasonnyi.

0: Itt is vagyunk, és belehallgattunk az egyik riportba, Sanyika. Jó, mert hogy ott tényleg kín volt mindenki, aki számít, és hogy miket mondtál, meg hogy ki hogyan nyilatkozott, azt ott behozza nekünk a kollega.
1: Amire ugyanúgy szüksége van. Tehát ugyanúgy szerettem volna, és hál' Istennek sikerült is megtanulni például bicajozni, kipróbálni a motorozást, az autóvezetést, sőt, ugye a rekordjaim során vezethettem kamiont, buszt, jetskit, vagy egy 650 köbcentis motorra, ugye körbe motoroztam a Hungaroringet. Óriási élmény volt.
2: Összesen 8 rekordot tart. Az elsőt 2011-ben állította, 40 km/h motoron, de a szakemberek szerint ez vakon legalább 4-szer ilyen gyorsnak érződik. Amit Sándor csinál, kész csoda.
3: Érzem valójában ezt a 650 köbcentit.
0: Ugye ez a régi
4: motorozás.
3: Így van. Egyver, itt tényleg észnél kell lenni.
2: Annak idején Erős Csaba kaszkadőr volt a segítségére. Ezt a mostani lehetőséget pedig az Együtt Gurulunk alapítványtól kapta. Céljuk a fogyatékossággal élők élményautó. A navigátor szerepét Csokona Norbert, az alapítvány elnöke vállalta magára.
5: Egy körbe kerített területen vagyunk, ez egy körülbelül egy kézilabda pálya nagyságú terület. 5 perc szint ideje lesz a Sándornak, hogy ezt teljesítse. Az idő túllépés esetén másodpercenkénti büntetőpontokat fog kapni. Azon kívül azért is büntetőpontot kap, hogyha a pályán elhelyezett 5 kapu bármelyikét hozzáér vagy kidönti, illetve hogyha tolat az autóval, szintén büntetőponttal jár.
2: Probléma esetén kuplunk fék és megállnak. A kimerevített autóban nagy baj nem történhet. Ha Sándor kiér a célkapun, a rekord sikeres. A büntetőpontok csak azért fontosak, hogyha valaki a jövőben szeretné megdönteni a rekordot.
6: Az a legfontosabb, hogy folyamatosan beszéljen hozzám és irányítson, és akár ha van lehetőség, mert ugye ahogy haladunk az autóval, ha van lehetőség, akkor előre szóljon, hogy majd lassíts egy picit, vagy mondjuk nyomd jobban a gáz, de mondjuk úgy is érzem az autó mozgásából, dőléséből, hogy milyen körülmények között megyünk.
0: Óriási, Sanyikám, óriási. Na, akkor mesélj!
4: Egyébként tényleg az volt, tehát ez a felvétel, amit most bejátszottatok, ez közvetlenül ugye a rekordkísérletem előtt történt.
0: Igen.
4: Iszonyan izgultam. Én mindig itt két dolgot kell figyelembe venni, tehát hogy én hiába csinálom az utasítások szerint a feladatot.
0: Igen.
4: Ha a navigátor hibázik, akkor vele együtt én is hibázom.
0: Uh-huh. De miért hibázna? Vagy hogy miért gondolsz, hogy hibázik, rosszat mond, vagy hogy mi?
4: Pontosan. Tehát volt rá példa, ugye mi előtte pénteken gyakoroltunk, és egyébként a rekordkísérlet alatt is, és ezt még sehol nem mondtam el, csak itt nektek, hogy elfelejtett beszélni hozzám. Tehát őt annyira lenyűgözte azt, hogy ő kikönyökölt az autóból, és mentünk, mintha egy látó sofőr vitte volna őt, és elfelejtett, és már úgy szóltam rá, hogy Norbi, jól megyünk? Jó, tényleg szed balra, nem balra, jobbra.
0: Aha.
4: Tehát ő sem navigált még soha senkit így, tehát hogy vakembert.
0: Oké.
4: Okay. Tehát neki is ez egy óriási kihívás volt, de tanári módon oldotta meg. Az, hogy miket láttunk volna, vagy tehát ha én mondjuk láttam volna, és látnék is, hogy ott láttam volna a pályaszét, azokat viszont utána mesélte el, egy pár napra később, hogy profi pilóták felhívták őt, profi offroadosok, hogy ilyen körülményeken keresztül vakon ilyen körülmények közepette lehetett vezetni, és nem akarják elhinni, hogy ezt egy vakember megcsinálta. Őszinte vagyok veled, nekem olyan nagy kihívásnak nem tűnt a dolog, mert nekem csak koncentrálni kellett, és az ő utasításait végrehajtani. Tehát egy pici bal, fordíts balra, szedd alá, jön a part, agygázt, éreztem is ugye, hogy fölfele megyünk, és amikor fölérte a domtatőre, egyből balra, majd mikor érzed, hogy a kocsi elindul lefelé a lejtőn, viszont azonnal jobbra. Iszonyan oda kellett figyelni, nem nincs késleltetés, nincs az, hogy később reagálsz egy mondatra, abban a 10.000 másodpercben kell, de hogy ott nyilván a hallgatók közül is látták ezt sokan, akár az internetes oldalakon, meg televízióban, itt-ott-amott, hál' Istennek szerintem a legtöbb megjelenésem ebből a rekordkísérletemből volt, pedig nyilván a motorozás sem volt piskóta,
0: hát hogy ugye
4: Hungaroringen mész egy teljes kört, ami gyakorlatilag több mint negyed órás koncentrálásra igényelt.
0: Az kell, aha, oké.
4: Okay. Az kellett hozzá, de ez itt is nagyon kellett, és az, hogy milyen körülmények között mentél, hogy gyakorlatilag fák voltak, belógó ágak, bokor, akármi, és nyilván féltél attól, nehogy fölborulj. Az egyik kapunál egyébként, amit mi is beszéltünk, még szerintem még telefonon beszéltünk, hát, hogy mondtad, hogy visszatolattam. Igen, mert nem merte bevállalni a Norbi, hogy rábírunk fordulni arra.
0: Értem, oké.
4: Okay. És ugye 5 kapu volt, és az volt a lényeg, hogy 5 percen belül tudjam teljesíteni, és nekem sikerült 4 perc, 9 másodperc alatt teljesíteni, és ez a nagy dolog, hogy gyakorlatilag még az időre is kell, hogy koncentráljál, tudod? Uh-huh. Mert ha most én csak azt mondom, hogy szeretnék egy ilyen pályán vezetni, akkor nincs az a feszültség is, hogy akkor jó, rekord, persze, de nincs az a feszültség sem benned, hogy akkor még az időn belül hajtsd végre ezt a feladatot, hanem akkor végigmentél, ha most 7 perc alatt, igen, volt olyan gyakorlásom, hogy több mint 6 perc alatt értem végig, ezt nem tagadom.
0: Jó, igen, na, de
4: tényleg egy fantasztikus élmény volt, és tényleg egy olyan adrenalint is adott meg, egy olyan jó érzés, hogy én ezt a feladatot el tudtam látni. Nem láttam, tehát most azon beszélgettünk Csokon a Norbertel, hogy valahogy szeretném szemléltetni magammal,
0: igen,
4: a pályát, hogy vagy valami maketten, vagy akkor menjünk el Kerekiben, ugye ott történt az esemény, akkor, vagy menjünk és járjuk le, hogy én is érzékeljem, hogy mekkora dombokon, hegyeken mentem át, és hogy mekkora veszélynek is voltam, vagy nem voltam veszélynek kitéve, ezt nem tudom. Én úgy érzem, hogy igen, de ők azt mondják nyilván, hogy nem. És most a jövő pedig az, hogy abban maradtunk, hogy szeretek vezetni, ezt tudják a hallgatók, ezerszer elmondtam, hogy egy erdei úton,
0: igen,
4: vannak versenyek, hogy éjszakai vezetés, nyilván 24 órás vezetés az nagyon sok lenne, ilyen versenyek vannak, de hogy gyakorlatilag egy ilyen 30 kilométeres folyamatos vezetést lehetne bevállalni. Én mondtam, hogy beszéljük át, szervezzük meg, mert az egy fantasztikus élmény lehet, hogy hosszú távon vezet. Mondta, hogy ott az a baj, hogy nagyjából egy ilyen 10-12 km/h sebességgel fogsz tudni haladni az erdei úton.
0: Igen, és ez miért baj, vagy az, ami a gondod?
4: Nem, csak ő attól fél, hogy úgy nekem hosszú lesz. Uh-huh. Hogy folyamatosan koncentrálni. És tudod, mi volt az érdekes? Egyszer nem nyúlt bele a kormányba. Tehát, hogy kivárta, nyilván fel volt rá készülve, mert mondtam is neki, hogy egyszer nem nyújt bele a kormányba, hogy akkor most ő valamit helyrehozzon, vagy valami. Igen, én is hibáztam egyszer, amikor mondta, hogy picibal, és talán egy miasznyival később reagáltam. Hogy hagytam, hogy az autó menjen tovább, és későbbre. Ő meg, mondom, nem, volt, hogy jól érezte magát, nézelődött, nyilván utasított folyamatosan, mert azt mondta, hogy beszéljen, ahogy itt a Liportban is volt, és elfelejtette mondani, hogy most mi jön.
0: Értem, értem.
4: Haladtam az autóval. De egy fantasztikus élmény volt egyébként, és tényleg nagyon örülök, hogy sikerült ezt megvalósítani, és hát ez most már a 8. rekordkísérletem, abszolút magyar rekord, ez nem is kérdés. Az, hogy mikor válik hivatalosan Guinness rekordná, az majd Londonban dől el, de sajnos ezek akár évekbe is kerülhetnek, de ahogy a Sebestyén István is mondta a rekordok regisztrátora, hogy ilyet senki nem csinált a világon, tehát hogy ebben tényleg egyedi vagyok.
0: De szép is ez.
4: Egyedülálló.
0: Te valamelyik újság azt mondod, hogy még repülni is akarsz?
4: Erre rá akarnak az emberek beszélni, de főleg angyalka.
0: Mert?
4: Valamiért. Mert valahol izgat, de tudod, hogy félek a repüléstől, de valahol izgat is. Nem tudom miért, én a helikopterrel való repülést azt még talán be is vállalnám, pedig állítólag sokkal veszélyesebb a helikopter, mint a repülő. Nem tudom. Figyelj, 4 éve volt utoljára a kamionos rekord kísérletem. Hát lehet, hogy ez egy kicsivel több idő lesz, mire erre sor kerül. Bár, ugye mondtam, hogy itt vagyok még, mert otthon meg csinálják a fürdőszobát.
0: Igen.
4: Neked mondtam, hogy itt vagyok még Felsőnyéken. És itt mi Felsőnyéken már jelentkezett egy emberke, aki pilóta, hogy ő nagyon szívesen vállalná, hogy visz, meg akkor megmutatná a repülőt, és hogy akár Ha szeretném, hogy megvalósítsam azt, hogy akkor én repülőt vezessek. Lehet, hogy lesz
0: ebből valami. Jó, beszélünk mi akkor erről úgy, hogy Kavrásinak sikerült, akkor hány részed most már? 8? 9?
4: Ez volt a 8. rekordkísérletem, és ha ez megjössz a Guinness, akkor ez a 4. Guinness, és 4 abszolút magyar rekord.
0: Na, ennyi, és Sanyikán megint ügyes volt.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
8: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
7: Hírek.
9: A hagyományok megőrzésének és továbbadásának fontosságát emelte ki a Balassagyarmati Tűzoltóság 150 éves jubileumi ünnepségén dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok. A BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság főigazgatója méltatta az elődök munkáját, és köszönetet mondott az idősebb tűzoltóknak, amiért tapasztalataikat átadták a fiatalabb kollégáknak. Hangsúlyozta az önkéntes tűzoltók, a társ szervezetek és az önkormányzatok támogatásának jelentőségét is. A jubileumi rendezvényen több tűzoltó és a munkát segítő szervezetet is elismertek. A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság dísztárgyat és emléklapot kapott, a parancsnokság teljes állományát és korábbi vezetőit pedig emléktárgyal jutalmazták. Az ünnepségen felavatták Szent Flórián a tűzoltók védőszentjének szobrát is. Az alkotás mellett időkapszulát helyeztek el, majd a szobrot megáldották. A jubileumon a tűzoltóság múltját és a jelenlegi állomány munkáját is méltatták. A héten elkezdődik az új, szabványos szelektív hulladékgyűjtő edények térítésmentes kiosztása Nógrádkövesden. A MOHU a hulladékgazdálkodási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleknek ingatlanonként egy edényt biztosít használatra. Az önkormányzat munkatársai a kukákat már elszállították Nógrád Marcalból. Az edények összeszerelése után pedig ezen a héten folyamatosan több ütemben házhoz viszik azokat a jogosult háztartásokhoz, közölte Sinkó Attila polgármester internetes oldalán. A település vezeti és egy türelmet kér a lakosságtól, mivel a kiosztás időt vesz igénybe. Az új edényekben műanyag, fém és papír hulladék gyűjthető. A szállítás rendje nem változik, továbbra is hulladék naptár szerinti napokon ürítik a kukákat. A többlet hulladék átlátszó zsákban továbbra is kihelyezhető. Az edények a MOHU tulajdonában maradnak. Sinkó Attila kiemelte, tulajdonos vagy használóváltás, illetve öröklés esetén az önkormányzat segít az adatok rendezésében. Átadták Nógrád legrangosabb elismeréseit a 20. Nógrádi Vármegye napon. A jubileumi rendezvénynek Trégely Palánk adott otthont, ahol ünnepi közgyűlésen köszöntötték a Vármegye kiemelkedő teljesítménynyújtó személyeit és közösségeit. Nógrád Vármegye díszpolgára címet Szalai Miklós és dr. Búdis Pál vehette át. Nógrád Vármegye érdíjban 12 személy részesült. Többek között átadták a Szonták Pál, a Bérci Károly a gazdaságért, a Sajtó, valamint a Szondi György díjakat is. Elismerést kaptak az oktatás, a szociális ellátás és a karitatív munka, az egészségügy, valamint a nemzetiségi közösségek területén kiemelkedően dolgozók is. Nógrádikum díjban a Nógrád szakáli Kálvária hegy részesült. A rendezvényen új értékekkel is bővült a Nógrád vármegyei értéktár, többek között a bujáki tubuval és a nógrádi betlehemes hagyományokkal. Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vasárnap internetes oldalán. Bejegyzésében egy a szigetvári kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és vállapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszintesség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia.
7: Időjárás.
9: Egy hideg front elszúrtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 20 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
8: Közlekedés.
9: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etesbel területén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám
7: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most indítjuk a napot. Start menü.
7: Start menü.
8: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
7: Megafon. Nagyot szól.

0: hogy velem voltatok, kellett az erő, baromira féltem. Meg tudod, eddig minden rekordkísérletem úgy volt, hogy ott volt Borsi Gergő, és igen, az ő asszisztense mindent leszervezett a médián keresztül, mindent, tehát mindent ő intézett. A sajtó megjelenés, a sajtótájékoztató, mindent ő intézett. De most mindent én intéztem, ebben teljesen egyedül voltam.
1: Ó, te üdv a való világban, Sanyikám, üdv. Igen.
0: Eddig csak az volt, hogy oda kellett mennem gyakorolni, és akkor utána meg a rekordkísérletet vezetni. Uh-huh. Most tényleg mindent én szerveztem, azt a sajtóorgánumot, aki ott volt, és hál' Istennek jöttek, és tudom, az volt az érdekes, ugye, hogy ott volt egy tévéstáb, nem tudom, hogy kimondhatom-e a...
1: Valamelyik, na kész, ennyi, na, igen.
0: Valamelyik. Ott volt, és a hölgy utána, aki nap mint nap vezet, és ez látható volt a televízióban is tegnap, hogy megpróbálta azt, hogy bekötötték a szemét, és úgy vezetni. Pedig a hölgy minden nap vezet, 8-ra indult el körülbelül az autóval, mindig lefulladt neki. Uh-huh. Nagyon, de tényleg mindent tiszteltem az övé, mert hogy ő bevállalta, át akarta élni egy picit az én világomat, és ott a versenyen is, a rendezvényen is többen azt mondták, hogy úristen, vakon ezt bemeri vállalni, de mondom, a Csokora Norbit is egy nagy dicséret illeti, hogy bevállalt, és rögtön úgy kezdte, hogy ő még ilyet soha nem csinált. Uh-huh. Hogy micsoda bizalom első látásra tudott itt kialakulni, óriási dolognak tartom, és azt gondolom, hogy a bizalom az egy nagyon fontos dolog, és látod, ha hiszel az álmaidban, a vágyaidban...
1: Ezt akartam, és mondom a hallgatóknak, hogy valami ilyesmi mézesmázas dologra még vártam egyébként itt a végén, igen.
0: Akkor meg tudod csinálni, el tudod én. Nekem ez nem volt betervezve, ez a triál, abszolút nem volt betervezve. Uh-huh. Ez csak úgy jött, az augusztus 10-én épp suliba voltunk, egy nyári táborba, órát tartottunk, jött egy üzenet, mondom, jó, megnézem, és ha megjön egy üzenet, már most már nem.
1: Ez az, hogy így kell csinálni.
0: Visszahívom a Manust, érted? Nem tudtam, hogy ki, és akkor beszélgettünk, ők elhívtak egy ilyen élmény autóztatást, és akkor azt mondta nekem, mi lenne, ha én vezetnék egy ilyen pályán? És azt mondja, hogy hát nem is tudom, jó, gondolkodom rajta. És egy óra múlva visszajövett, és azt mondja, tudod mit csinálok? Legyen.
1: Csináljuk meg!
0: Sikerült.
1: Csináljuk meg! Ez az. Jó van, Karvaj, ügyes voltál, na? Aztán köszönöm. Akkor legközelebb, akkor repülünk majd, ugye? Jó van.
0: Akár
1: ami az, később, vagy lassan jön, igen.
0: Így van, majd meglátjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színház élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckultime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
6: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
7: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záróbevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél, Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
8: Kövesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
9: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
8: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
2: Reklámot hallottak.
10: 8 óra van.
2: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Molnár Róbert.
10: Hírek.
11: Befogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Az állat a Kemencedi Jósjenő erdészeti úton a Királyk út közelében bukkant fel, ahol egy túrázó jelezte a jenenlétét az erdészeknek, értesülte meg a FON. Pénzes Boglárka, az Ipoly Erdő ZRD erdőművelési műszaki vezetője a rádió érdeklődésére elmondta. A helyszínre érkezéskor eleinte könnyen megközelítették az állatot, ám amikor megpróbálták befogni, csak nem egy órás kergetőzés kezdődött. Végül a túrázó segítségével egy nagy pókróccal sikerült biztonságosan befogni. Az állatot a törökmezői kis állatparkba szállították, ahol karanténba került és állatorvosi vizsgálaton esik át. Az ormányos medve Magyarországon idegen honos inváziós fajnak számít, tartása engedélyköteles. A szakemberek arra kérik a túrázókat, hogy ha hasonló állattal találkoznak, ne próbálják megközelíteni vagy befogni. Érdemes biztonságos távolságot tartani és értesíteni az illetékes szakembereket. Az állat viselkedése ugyanis kiszámíthatatlan lehet, ezért a befogást minden esetben bízzuk képzett szakemberekre. A mozgás öröme és a közös sportolás népszerűsítése a legfontosabb célja a Mozdulj gyarmatnak, amely idén is sokakat megmozgatott. Dobsonyi László szervező szerint nem a versengésen van a hangsúly, hanem azon, hogy a fiatalok és szüleik együtt töltsenek aktív időt, és mindenki a saját lehetőségeihez mérten mozogjon. Kiemelte, az idei eseményre rengetegen regisztráltak, majd a nevezést is leadták, ami a részvétel feltétele volt. A szervezők 800 rajtszámot készítettek, ezek közül a rendezvény előtt mintegy 640-et már át is vettek a résztvevők. A szervezők szerint ez is jól mutatja, hogy van igény az olyan közösségi programokra, amelyek a sportolást könnyed, családias formában népszerűsítik. Átadták Nógrád legrangosabb elismeréseit a 20. Nógrádi Vármegye napon. A jubilómi rendezvénynek Drégely Palánk adott otthont, ahol ünnepi közgyűlésen köszöntötték a vármegye kiemelkedő teljesítménynyújtó személyeit és közösségeit. Nógrád Vármegye díszpolgára címet Szalai Miklós és dr. Búdis Pál vehette át. Nógrád Vármegye érdíjban 12 személy részesült. Többek között átadták a Szonták Pál, a Bérci Károly a gazdaságért, a sajtó, valamint a Szondi György díjakat is. Elismerést kaptak az oktatás, a szociális ellátás és a karitatív munka, az egészségügy, valamint a nemzetiségi közösségek területén kiemelkedően dolgozók is. Nógrádikum díjban a Nógrád Szokáli Kálvária hegy részesült. A rendezvényen új értékekkel is bővült a Nógrád vármegyei értéktár, többek között a bujáki tubuval és a nógrádi betlehemes hagyományokkal. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az együttműködésben a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház a Radnóti, a Szkéni, a Trafó, az Örkény és a Víg Színház vesz részt. A programsorozat egy 3 napos fesztivállal zárul. A legtöbb program ingyenes vagy kedvezményes, regisztrációhoz kötött. Tovább romlik az üzemanyagellátás Franciaországban. A kormány szeptember 18-ai adatai szerint a töltőállomások 11%-ánál már hiány volt legalább egyféle üzemanyagból. A helyzet 2 nap alatt jelentősen romlott. Szeptember 16-án még a kuta 9%-át érintette a probléma. A legsúlyosabban Grand East régió érintett, ahol a kutak 16%-ánál volt hiány. Közben az árak is emelkednek. A dízel literenkénti átlagára 2,38 € volt, mindössze 2 centtel maradt el az áprilisi rekordtól. Emmanuel Macron a kialakult helyzetről a parlamenti pártok vezetőivel egyeztetett. A kormány új támogatást is előkészít a munkába járó, sokat utazó franciák számára. Az ellátási gondok miatt több helyen tiltakozásokat is tartottak.
12: Melegben hideg, hidegben meleg.
13: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
12: Minden, ami klíma.
14: Időjárás.
11: Egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 20 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
12: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
15: nyekiautóház.hu.
16: Közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
17: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője.
18: Otis.hu.
19: Közlekedés.
11: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etesbel területén, Salgótarjánban, a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
20: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
22: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
23: Megapon.
24: Nagyot szól.
14: Jó rádiózást kívánunk minden megafonistának. Sziasztok, itt vagyunk, ragyogunk egy kis szusszanás után, és majd ebben az órában Diós Jenő felé vesszük az irányt. Sanyikám, jó reggelt neked is.
18: Hello, sziasztok, üdv mindenkinek.
14: Na, mikor jártál utoljára Diós Jenőn?
18: Hú, szerintem egy 15 éve.
14: Olyan rég, nem mondod.
18: De lehet, hogy régebben.
14: Régebben. Pedig Diós Jenő szép, Diós Jenő csodálatos, Diós Jenőre érdemes elmenni.
18: Nyugis hely egyébként.
14: Utak is már rendben vannak, megcsinálták.
18: De hogy is nagy butaságot mondtam, ne haragudj. Na. Nagyon nagy butaságot mondtam. Hát szerintem egy ilyen 5 éve kb. Na. Érzékenyíteni voltunk, nyári
14: na,
18: távon.
14: Na, látod, akkor mindig ide-oda lyukadsz ki. Igen, na, azért vagyunk Diós Jenő, mert a Diós Jenő is egyfajta kísérő programként, kísérő helyszínként funkcionál, és választható helyszínként a Nyitott Porta napokon. Ugye ezt az eseményt, ezt már jó pár hete, hónapja azért egy picit nem túl tolva, de nyomon követjük, ugyanis az elmúlt években az országos program, ez itt Nógrád mennyében nálunk nem volt. Viszont idén lesz először. Ami ugye annyit tesz, hogy október első hétvégén kinyílnak a porták, Nógrád megyeszerte, nagyjából egy 10 portáról beszélgettünk az elmúlt hetekben. Itt gyakorlatilag Alsópetény, Kozárd, Cserhátsurány, Szente, Pásztó környéke, most csak egy hirtelen egyet, kettőt, hármat így kiemeltem így hasonlítésszerűen, és ugye itt várják a hallgatókat, várják azt, hogy ti elmenjetek oda, meg tudjátok is megkérni a családdal, tudtok kóstolni, tudtok enni, meg tudtok nézni azt, hogy mi, hogyan készül, tényleg akár a sajtról legyen szó, vagy éppen egy jó, nem tudom én, több tűről, vagy tök magról, vagy valami rózsavízről, vagy bármiről, így van. De ugye emellett azért vannak még pluszban kísérő programok, és ugye ezt ajánljuk azoknak, akik még nem látták, és ugye Diós Jenő, és azon belül a Diós Jenő egy kiállító tér az, ami egy kísérő program, egy kísérő helyszín. A kiállított tér, ami akkor foglalkoztunk utoljára, ebből 2 éve, amikor ez megnyílt, hogy akkor ugye Kalocsai Attilával beszélgettünk, aki a galéria vezetője, tulajdonosa, menedzseri az alapítványon keresztül az egészet, és hát azt lehet mondani, hogy egyfajta gyöngyszem Nógrád megyén belül, mert hogy egy olyan kortárs, avantgárd kiállítás nyílt, ami simán megállná a helyét, mondjuk, nem tudom én, Pesten a Rádai utcában. De tényleg. Tényleg. És tök jó, hogy ezt meg tudjuk mutatni a Nyitott Porta napokon belül is. Úgyhogy beszélgetünk Attilával mindjárt, hogy milyen volt az elmúlt 2 év, és ajánljuk így egyúttal nektek azt, hogyha jöttek a Nyitott Porta napokra, akkor tessék mondjuk megállni Diós Jenőn, ezt megnézni, picikét föltöltődni kultúrával, művészettel, festészettel, mindennel, és onnan mondjuk elindulni, és akkor átmenni mondjuk Szenttérre. Tehát ezt is ugye bele lehet tenni a programba a hétvégét illetően, úgyhogy hogy áll most a galéria, és mit az, amit láthattok majd, hogyha mondjuk ezen a hétvégén nekiindultok a megyének, erről beszélgettünk mindjárt Attilával.

0: Vissza is tértünk, jó rádiózás kívánunk mindenkinek, és akkor nyitott port a napok, és azon belül Diósjenő, és akkor azon belül a Diósjenői kiállító tér az, amivel foglalkozunk, és igen, ahogy mondtuk az előbb is, egyfajta kuriózum itt a megyében, mert hogy azért 1-2-3-4-5 állandó kiállítás tálattat azért fel lehet kutatni, főleg a városokban. Tud, általában, ugye, ahogy mondtuk az előbb is, ugye, mondjuk általában városokban szoktak lenni azért ilyen kortárs kiállítások, galériák, ugyanakkor Diósjenő egy picit kilóg a sorból, mert hogy községként egy olyan kiállítóteret hoztak létre 2 évvel ezelőtt, amibe, hogyha az ember belép, akkor kb. Úgy érzi magát, ahogy mondtuk, mint mondjuk a Rádai utcában lennél fönn Budapesten, és ott bemennél egy ilyen kis galériácskába körbenézni, meg mondjuk nem tudom én valamilyen műtárgyat vásárolni.
1: Én nagyon örülök ennek, hogy van.
0: Szerintem nagyon kuriózum, és nem azt mondom, hogy kirív ebből az egész, nem tudom én, nógrádi millióból idézőjesen, hanem hogy egy égköve, egy nagyon kis egyedisége van ennek az egész történetnek, és amikor a megnyitó volt, akkor emlékszem rá, hogy azért pislogtam, akkor ilyen munka kapcsán tudtunk ott lenni, de még rendesen nem tudtam végigmenni a tárlaton, ahol egyébként többek között Salvador Dali is műtárgyak is vannak, és hogy azért beszélgetünk erről a nyitott portanapokon belül, mert hogy ugye úgy találták ki Bíró Annáék ezt a hétvégét, ami ugye október első hétvégéje, hogy amellett, hogy ugye van, nem tudom én, 8-10 gazdaság, családi farm, ahova el lehet menni, lehet kóstolni, meg lehet nézni azt, hogy mi minden történik ott, és el lehet tölteni órákat, akár egy ilyen kis útvonalra felfűzve. Ezek mentén is még vannak plusz olyan helyszínek, amelyek ajánlottak is, amelyek szintén csatlakoznak ez az egészhez, és egy ilyen plusz helyszín, egyfajta kísérő program, az a Diósjenői kiállítótér, Sanyikám. Hát mit szólsz hozzá?
1: Hát ez nagyon érdekes, és tényleg az, hogy egy nem tudom, tehát azért bocsánat, oké, hogy Diósjenő nem egy kicsi falu, én tisztában vagyok ezzel.
0: Hát nem. De azért meglepődsz, hogy bemész egy nógrádi községbe, és ilyen van. Így van.
1: Igen, pontosan. Igen. Nem, pont ezt akkor szerettem volna elmondani, hogy igen. Én nagyon örülök, és de meg is vagyok lepve, mert azt gondoltam, hogy ilyenekkel az ember csak városokban szembesül, és városokban tud találkozni.
0: De nem, és éppen ezért ajánljuk mindenkinek, hogyha jöttök majd Nógrád megyében a Nyitott Porton napokra, akkor meg kell állni Jenőn is, de Diósjenőn is, úgyhogy Kalocsai Attilával beszélgettünk egy picit, aki megálmodta ezt az egészet annó, és ugye 2024-ben is vele tudtunk itt beszélgetni a reggeli műsorban, hogy egy picit értékeljük mondjuk az elmúlt 2 évet, másrészt pedig azért hogyan és miképpen tud helyszínként ebbe az október elejé programba maga a kiállítótér ugye beszállni, úgyhogy Attila itt is van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat.
0: Jó reggelt, szia Attila. Na hát egyébként tényleg nagyjából 2 évvel ezelőtt beszélgettünk először, az az első beszélgetésünk volt, amikor tényleg megnyit maga a kiállítótér. Talán kezdjük innen, hogy azért eltelt tényleg 2 év. Hogy látod, beilleszkedett ebbe a diósjenői, vagy nógrádi, nyugat-nógrádi millióbe mondjuk ez a kiállítótér, ez a galéria? Értékelt, hogy látod az elmúlt 2 éveteket? Talán kezdjük innen tényleg.
2: Hát úgy látom, hogy a faluba beilleszkedett a galéria, tehát Diósjenő község életébe. Az iskolások is többször meglátogattak minket, a nyugdíjas klub meglátogatott, tehát része életének gyakorlatilag.
0: De jó.
2: A tágabb értelembe véve a diósjenői turizmus hatása annyira nem érezhető a kiállítótér működésében. Nem azt mondom, hogy nem érezhető, de nem az a jellemző, hogy a bakancsos turista leszáll a vonatról, elindul a Börzsönybe, és akkor beilleszti a kiállítóteret, mert neki a célja a Börzsönyi
0: túra. Így van.
2: Ez nyilván egyértelmű. Mind a mellett nem panaszkodunk. A látogatottság növekszik. Nyilván nem állnak sorok, mint a Vatikáni Múzeum előtt, nem is erre számítottunk, mint a városokban lévő kiállítótereknél sem ezt tapasztaljuk.
0: Így van.
2: De szépen lassan épülünk be a köztudatba.
0: Nagyon jó. És akkor ugye mondjuk ezzel az Nyitott Portanapok programmal is epicet tudtak ezen az egészen erősíteni. Készültök-e valamivel, vagy csak arról tudunk akkor beszélni, és ez egy utolsó szempont, hogy akkor gyakorlatilag ide várjuk ugye Nógrád megyébe a látogatókat, meg ugye azokat, akik mondjuk egy-egy ilyen portlet meg akarnak nézni, és akkor emellett itt vagytok, és hát nyitva vagytok is, és lehet jönni hozzátok is.
2: Így van, nyitva vagyunk, lehet jönni hozzánk is, Bíró Annának ezúton is köszönjük a lehetőséget. Valamikor évelején volt itt a kiállítóterünket megnézni, és akkor vetette föl, hogy esetleg kiegészítő helyszínként csatlakozhatnánk a nyitott portanapokhoz. Természetesen ennek örültünk, hát minden lehetőségnek örülünk, ahol a művészetet érdeklő emberek megnézhetnek minket. És hát azért nem utolsó szempont az sem, hogy a művészeti kiállítás mellett van egy szentgyörgyi kiállításunk is.
0: Aha.
2: Szentgyörgyi István színművész, a Kolozsvári Nemzeti Színháznak több mint 60 évig volt a tagja, ő Diós Jenőről származott el. És az ő hagyatékát itt nálunk meg lehet tekinteni, két néma filmje mellett is.
0: Még azért beszélgessünk, ha már a kiállítást előhoztad, azért például Salvador Dalit emeljük már ki, mert tényleg ugye azt mondtuk, hogy egyfajta kis ékszerdoboz az, amit ti összehoztatok itt Diósenőn két évvel ezelőtt, viszont azért egy-két-három olyan név van, akár a külföldi alkotók, vagy éppen ugye mondjuk itt a hazai festőgrafikusok táborában, akik azért fontosak ebben a művészeti ágban, és hát azért egy nagyon szép kis, hát hogy mondjam, best of-ot tudtatok összehozni, tudtál összehozni?
2: Végső soron összehozni. Nyilván minden kiállítás azért szubjektív, itt azért a 20. századi és kortárs művészek láthatók, 22 művésznek csak nem 60 műalkotását lehet megtekinteni az állandó kiállításunkon. Most hát a teljesség igénye nélkül, ugye Dalinak néhány műtárgya látható, két kis plastika, öt litográfia, illetve kis sorozott számú metszete, köztük Faust illusztráció, aztán mitológiai típusú képei. Emellett nemzetművész, a Földi Péter munkái, Balázs János, Salgó Tarjáni, elég híres roma festőnek is jó néhány munkája megtekinthető. És nem utolsó sorban a Volt Bizottság együttes oszlopos.
0: Tényleg Vahorn!
2: A munkái is itt láthatóak. Nyilván néhány darab, amennyit enged, de Vahorn András, Felugosi Laca, öcsi Evzámbó Istvánnak is több munkája tekinthető meg. Emellett Kokos Ignác, Molnár Cépán, hát hogy ne soroljam, most kapásból fel se tudnám sorolni.
0: Oké, csak azért mondjuk ezt, hogy azért aki mondjuk szereti a kiállításokat, szereti a művészetet, fogékony rá, és tényleg mondjuk tervezi azt, hogy ezt a nyitott portás sztorit itt megnézze és kipróbálja ebben a két napban, október első hétvégén, és ugye tényleg szereti az ilyeneket, akkor azért vár rájuk ez a Diósenői kiállítótér. Úgyhogy Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy tudtunk beszélni, és akkor jó sok látogatót kívánunk nektek a továbbiakban is, meg a nyitott portás hétvégén is.
2: Oké, köszönjük.
0: Köszönjük szépen. Köszönjük. Szia, minden jót.
1: Minden jó, szia.
0: Na hát, Galcsai Attilával beszélgettünk tehát, aki a galériát vezeti, és hát ez is vár rátok Diósenőn. Ugye? Tehát, hogy Sanika, mit nézni, mit gondolsz? Van még egy másfél percünk nagyjából itt, miért még a hírek, meg a zenék jönnek, hogy azért idősek oda mennek, gyerekek oda mennek, azért nem egy utolsó szempont azt, hogy mondjuk a diósenői iskolások mondjuk be tudnak menni, és mondjuk egy művészet órán, vagy egy rajzórán mondjuk egy Salvador Dali plastikát azért meg tudnak nézni. Nem? Tehát, hogy azért...
1: Minden dicséret Diósenői, hogy tényleg ő ezzel is tud foglalkozni, és ebbe is vállalkoztak, erre is már óriási dolog egyébként. Én el sem tudom nyilván képzelni ezt a dolgot, hogy hogyan működik, de hogy van egy ilyen lehetőség, és ez itt van a megyében Diósenőn, hát le a kalappal előttük tényleg.
0: Ugye? És mondom, én azért emlékszem rá, hogy tényleg az egésznek a milliója, a kialakítása, tehát hogy mondom, abszolút egy ilyen ékszer doboz, és lehet mondani azt, hogy na, most disznónak a gyöngyöt, meg hogy ezért parasztnak a csokoládét, hogy minek ide ilyen, de kell, derekek, mert miért ne? Tehát, hogy ugyanúgy egyébként a Diósenői iskolás is, ahogy mondtuk, lehet, hogy egyébként azért, mert elmegy és megnéz egy ilyen Dali, nem tudom én, tényleg kis plasztikát, akkor azt mondja, hogy na, akkor ő művész akar lenni. Hát miért ne? Ugye? Igen. Maradjon meg ez a lehetőség is itt. Úgyhogy nyitott portonapok, október első hétvégéje, és vár rátok ez a kiállító tér is.
3: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Befogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Az állat a Kemence Diós Jenő erdészeti úton a Király kút közelében bukkant fel, ahol egy túrázó jelezte a jelenlétét az erdészeknek, értesülte meg a FON. Pénzes Boglárka, az Ipoly Erdő ZRT erdőművelési műszaki vezetője a rádió érdeklődésére elmondta. A helyszínre érkezéskor eleinte könnyen megközelítették az állatot, ám amikor megpróbálták befogni, csak nem egy órás kergetőzés kezdődött. Végül a túrázó segítségével egy nagy pókróccal sikerült biztonságosan befogni. Az állatot a törökmezői kis állatparkba szállították, ahol karanténba került és állatorvosi vizsgálaton esik át. Az ormányos medve Magyarországon idegen honos inváziós fajnak számít, tartása engedélyköteles. A szakemberek arra kérik a túrázókat, hogyha hasonló állattal találkoznak, ne próbálják megközelíteni vagy befogni. Érdemes biztonságos távolságot tartani és értesíteni az illetékes szakembereket. Az állat viselkedése ugyanis kiszámíthatatlan lehet, ezért a befogást minden esetben bízzuk képzett szakemberekre. A mozgás öröme és a közös sportolás népszerűsítése a legfontosabb célja a Mozdulj Gyarmatnak, amely idén is sokakat megmozgatott. Dobsonyi László szervező szerint nem a versengésen van a hangsúly, hanem azon, hogy a fiatalok és szüleik együtt töltsenek aktív időt, és mindenki a saját lehetőségeihez mérten mozogjon. Kiemelte, az idei eseményre rengetegen regisztráltak, majd a nevezést is leadták, ami a részvétel feltétele volt. A szervezők 800 rajtszámot készítettek, ezek közül a rendezvény előtt mintegy 645 már át is vettek a résztvevők. A szervezők szerint ez is jól mutatja, hogy van igény az olyan közösségi programokra, amelyek a sportolást könnyed, családias formában népszerűsítik. Átadták Nógrád legrangosabb elismeréseit a 20. Nógrádi Vármegye napon. A jubilómi rendezvénynek Drégely Palánk adott otthont, ahol ünnepi közgyűlésen köszöntötték a Vármegye kiemelkedő teljesítménynyújtó személyeit és közösségeit. Nógrád Vármegye díszpolgára címet Szalai Miklós és dr. Búdis Pál vehette át. Nógrád Vármegyéért díjban 12 személy részesült. Többek között átadták a Szonták Pál, a Bérci Károly a gazdaságért, a Sajtó, valamint a Szondi György díjakat is. Elismerést kaptak az oktatás, a szociális ellátás és a karitatív munka, az egészségügy, valamint a nemzetiségi közösségek területén kiemelkedően dolgozók is. Nógrádikum díjban a Nógrád szakáli Kálvária hegy részesült. A rendezvényen új értékekkel is bővült a Nógrád vármegyei értéktár, többek között a bujáki tubuval és a nógrádi betlehemes hagyományokkal. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az együttműködésben a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház Aradnóti, a Szkéni, a Trafó, az Örkény és a Víg Színház vesz részt. A programsorozat egy háromnapos fesztivállal zárul. A legtöbb program ingyenes vagy kedvezményes, regisztrációhoz kötött. Tovább romlik az üzemanyagellátás Franciaországban. A kormány szeptember 18-ai adatai szerint a töltőállomások 11%-ánál már hiány volt legalább egyféle üzemanyagból. A helyzet két nap alatt jelentősen romlott. Szeptember 16-án még a kutak 9%-át érintette a probléma. A legsúlyosabban Grand East régió érintett, ahol a kutak 16%-ánál volt hiány. Közben az árak is emelkednek. A dízel literenkénti átlagára 2,38 € volt, mindössze 2 centtel maradt el az áprilisi rekordtól. Emmanuel Macron a kialakult helyzetről a parlamenti pártok vezetőivel egyeztetett. A kormány új támogatást is előkészít a munkába járó, sokat utazó franciák számára. Az ellátási gondok miatt több helyen tiltakozásokat is tartottak.
4: Időjárás.
3: Időjárás. Egy hideg front elszúrtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 20 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
5: Közlekedés.
3: Közlekedés. Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etes belterületén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Start menü.
6: Start menü.
7: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: A Diósjenői kiállító tére a nyitott porta napok alkalmával. Erről beszélgettünk az előzőekben, mégpedig, hogy a Kalocsai Attila galériavezető volt a vendégünk. Egy picit beszélgettünk arról, hogy az elmúlt két évben hogyan illeszkedett be, vagy megszokták. Én mondjuk a diósjenőiek azt, hogy egy olyan galéria kiállító tér van, ami azért simán egy nagyvárosba is elférne. És ugye az a kapcsolatban is, hogy mi minden vár rátok, hogyha itt a porta napok kapcsán ezt a helyszínt útba igazítjátok. Tehát, amikor volt egyébként utoljára bármilyen kiállításon, ahol egyébként tudtál tapizni, ugye? Neked azért ez a tapis kiállítás az, ami,
1: igen.
0: jó lehet.
1: Azt hiszem a Szépművészeti Múzeumban egy 4 éve lehetett ott különböző tárgyakat lehetett megnézni, és akkor erről forgatott is a közmédia. Én régebben a suli idő alatt, amikor suliban jártam, általánosban meg a gimiben, akkor igen, ugye a kötelező volt, hogy elmenni a ilyenek hadtörténeti múzeum, meg mit tudom én, de nem nagyon. Talán, hát nyilván a Louvre-ban még voltam, ugye, az nagyon érdekes volt, de arról már azért úgy kevés emlékem van, de nem vagyok egy nagy kiállításra járó.
0: Hát mondjuk meg is értem.
1: Pont
0: hát
1: emiatt, hogy igen. Nem lehet sok mindent megnézni, tehát most akarnak valami ilyesmit létrehozni, bár azt mondja, anyaka mondta, hogy szeretne elmenni a Magyar Zeneházába, és akkor pont beszélgettem valakivel tegnap erről, hogy azért ott elég sok mindent meg lehet nézni. Nyilván ugye persze zenéket, lemezet, stb.
0: Igen.
1: Tehát az biztos, hogy érdekes lesz.
0: Persze, hát az mindenképpen. De ez is jó, úgyhogy szerintem jól illeszkedik bele ebbe az egészbe. Én azt mondom, és hogy jó döntés volt az, hogy akkor a kiállítótér is megnyílik, vagy pontosabban, hogy benne van ebben a programban, mert megmutatja azt, hogy mennyire sokszínű a megyénk. Nem? Tehát, hogy vannak nagyon klassz gazdálkodói, nagyon klassz családok, akik egyébként az egész életüket feltették arra, hogy jó minőségű, hazai, rövidellátási láncú ételt tudjanak az asztalra tenni, és ezt ugye meg lehet nézni, ki lehet próbálni, meg lehet kóstolni, bele lehet látni abba, hogy ez mekkora óriási meló. Másrészt pedig ugye emellett például egy ilyen plusz helyszínnel egy picit más szegmensét mutatod meg a megyének, tehát hogyha valaki eljön mondjuk Gödről, akkor el tud menni Szentélyre tényleg a tehenészetbe, sajtot tud csinálni, stb. És hazafele meg tud állni, és be tud ugrani Diósjenőre ebbe a galériába, és láthatja azt, hogy wow, gyerekek, hát ez is Nógrád megye.
1: Én azt gondolom, hogy Nógrád megye ennyivel is több.
0: Nagyon szépen mondtad, Sanyika.
1: Mint bármelyik olyan most más megyékre gondolok, bármelyik megyét említhetném, ahol nyilván ezek a dolgok nincsenek.
0: Rejtett kincsek vannak itt, ugye?
1: Így van. Igen. És örülök, hogy erre odafigyelnek Diósjenőn, és hogy meg
0: is. És én is. Én is, úgyhogy köszönöm neked. Úgyhogy mindenki menjen. Jó, a portonapokon a Diósjenői kiállító térre is.

0: Merítés tartalmazott.
1: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
3: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
1: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
3: Horizontablak.hu. Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Hé, hey, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
1: Reklámot hallottak!
6: 9 óra van!
1: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
8: Hírek.
7: A hagyományok megőrzésének és továbbadásának fontosságát emelte ki a Balassagyarmati Tűzoltóság 150 éves jubileumi ünnepségén dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok. A BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság főigazgatója méltatta az elődök munkáját, és köszönetet mondott az idősebb tűzoltóknak, amiért tapasztalataikat átadták a fiatalabb kollégáknak. Hangsúlyozta az önkéntes tűzoltók, a társ szervezetek és az önkormányzatok támogatásának jelentőségét is. A jubileumi rendezvényen több tűzoltó és a munkát segítő szervezetet is elismertek. A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság dísztárgyat és emléklapot kapott, a parancsnokság teljes állományát és korábbi vezetőit pedig emléktárgyal jutalmazták. Az ünnepségen felavatták Szent Flórián a tűzoltók védőszentjének szobrát is. Az alkotás mellett időkapszulát helyeztek el, majd a szobrot megáldották. A jubileumon a tűzoltóság múltját és a jelenlegi állomány munkáját is méltatták. A héten elkezdődik az új, szabványos szelektív hulladékgyűjtő edények térítésmentes kiosztása Nógrádkövesden. A MOHU a hulladékgazdálkodási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleknek ingatlanonként egy edényt biztosít használatra. Az önkormányzat munkatársai a kukákat már elszállították Nógrád Marcalból. Az edények összeszerelése után pedig ezen a héten folyamatosan több ütemben házhoz viszik azokat a jogosult háztartásokhoz, közölte Sinkó Attila polgármester internetes oldalán. A település vezeti és egy türelmet kér a lakosságtól, mivel a kiosztás időt vesz igénybe. Az új edényekben műanyag, fém és papír hulladék gyűjthető. A szállítás rendje nem változik, továbbra is hulladék naptár szerinti napokon ürítik a kukákat. A többlet hulladék átlátszó zsákban továbbra is kihelyezhető. Az edények a MOHU tulajdonában maradnak. Sinkó Attila kiemelte, tulajdonos vagy használóváltás, illetve öröklés esetén az önkormányzat segít az adatok rendezésében. Átadták Nógrád legrangosabb elismeréseit a 20. Nógrádi Vármegye napon. A jubileumi rendezvénynek Trégely Palánk adott otthont, ahol ünnepi közgyűlésen köszöntötték a Vármegye kiemelkedő teljesítménynyújtó személyeit és közösségeit. Nógrád Vármegye díszpolgára címet Szalai Miklós és dr. Búdis Pál vehette át. Nógrád Vármegye érdíjban 12 személy részesült. Többek között átadták a Szonták Pál, a Bérci Károly a gazdaságért, a Sajtó, valamint a Szondi György díjakat is. Elismerést kaptak az oktatás, a szociális ellátás és a karitatív munka, az egészségügy, valamint a nemzetiségi közösségek területén kiemelkedően dolgozók is. Nógrádikum díjban a Nógrád szakáli Kálvária hegy részesült. A rendezvényen új értékekkel is bővült a Nógrád vármegyei értéktár, többek között a bujáki tubuval és a nógrádi betlehemes hagyományokkal. Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vasárnap internetes oldalán. Bejegyzésében egy a szigetvári kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és vállapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszintesség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia.
1: Időjárás.
7: Egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 20 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
5: Közlekedés.
7: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etesbel területén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
5: Nagyot szól.
0: A 9 órási híreket hallottátok, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, folytatjuk a startmenünket, itt vagyunk. Bárkinek bármi, akkor e-mailt írjatok nekünk, többek között, jó, hosszabbat, ez a megafonfm@megafonfm.hu, bármi jöhet ide, téma, ajánlat, szeretnétek, amit akartok, nyugodtan lehet jönni, írni, ezeket mindig nézzük, mindig olvassuk, jó? Sanyika, meg vagy, mehetünk tovább?
6: Így van, én is kellemes délutánt kívánok mindenkinek, vagy írjatok a Viber számunkra, ami ingyenes, 0630 566 22. Jönnek a megaslágerek, és érkezik Varga Bíró Tamás is.

0: to see.
1: Kék halál. Kék halál.
2: 95.7 és 91.9 ezen a két frekvencián szól most a Kék Halál rovatunk, mert hogy Varga Bíró Tamás megérkezett. Jó reggel!
3: Jó reggelt neked és a kedves rádió hallgatóknak is, hogyha azt hinnénk, hogy a világ leghangosabb, tehát a föld leghangosabb állata az a szomszédod, aki ott flexel vasárnap tőled egy falnyi távolságra. Nem. Hanem a nagy ámráscet.
2: Uh-huh. Valami rém lett, hogy igen.
3: Igen. A kattogásszerű hangja elérheti a 230 decibelt, bosszú.
2: Brutál.
3: Ráadásul a víz alatt, amit az orrának köszönhet, ebből adja ki ezt az irtózatos hangot, ami a testhosszának az egyharmada. Na most képzeld el, hogyha zonának akkora orra lenne, hogy mint a testének az egyharmada. Vagy nekem például, nem, ez csak azért nem, akusztikailag gondolom. Uh-huh. Mert így akusztikailag akkor nem kéne mondjuk erősítőt használni. Mert nem ilyen izékondipadot, hanem
2: nem
3: rendesen
2: bírnád,
3: ilyen.
2: Nem bírnád, a füled nem, a fülünk nem bírná.
3: Nem bírná a fülünk. Nem,
2: hát én emlékszem már, hogy nagyon sokszor van mostanában kint a Szűgyúti kocsmában minden szombaton szokott tenni rockkoncert. Lejönnek. Nagykanizsától
3: ez is komoly.
2: Győrön keresztül.
3: Nem mondod.
2: Nyírbátorra rengetegen jönnek.
3: Wow.
2: Általában amatőr, fülemator csapatok. Uh-huh. És az elején ott voltam én is mindig is részt vettem, mondom, mi, oké. Nyomassuk, írtott, tehát 130-140 decibel környéke, egyszerűen tehát nem tudsz mellette megmaradni, annyira hangosan szokták csinálni, legalábbis nekem már nem.
3: És ez még százal több ember.
2: És ezt 140-nél nem tudsz beszélgetni már ott. Tehát, hogy, és már fájt a fülem, a brutális hangos volt, valaki bírja, és ott megy a jézi, a pogó, meg minden. De én egyszerűen tehát, hogy nem, és még kint, még kimentem, még kint is. Tehát legalábbis számomra is.
3: Hát igen, azt tudod, hogy hívják.
2: Öregszem.
3: Öregszem.
2: Igen. De egyébként a fülem még mindig olyan érte, mint a rókáé, tehát hogy meghallok mindenhol. Tehát éjszaka, én föl tudok.
3: Ja, azt hittem, hogy vörös.
2: Föl tudok elni, mert meghallom azt, hogy fürdőben csöpög a csap, ez engem fölébreszt. De sima, komolyan, ezt kihallom.
3: Azt a minden érte.
2: De ezt már nem bírom.
3: De hogyha a szomszéd fürdőszobájának, azt is meghallod, vagy azt már nem?
2: Lehet.
3: Lehet. Lehet, hogy az csöpög. Te meg ott csavargatod a kulcs alatt ilyeidet, ugye? Tehát, hogy édes Istenem. Na, nem megyünk távol a zenétől egyébként, hogyha már erre a tájra tévedtünk. Még egy bálvány rombolás, jó? Chuck Berry.
2: Igen.
3: Hát, a zenéjét szeretjük, maradjunk annyiban.
2: Igen.
3: Egy mexikói bárban ismerkedett meg Janice Noreen Escalante-val.
2: Igen.
3: Akit aztán magával vitt St. Louisba, hogy hát a saját éjszakai klubjában dolgoztassa.
2: Hány éves volt? 11, 12?
3: 14.
2: 14.
3: Hát a lány később rendőrséghez is fordult, Barryt letartóztatták, amiért kiskorút szállított át az államhatáron. Tehát csak ezért. Hát de az ügy egy kicsit súlyosabbá vált, az 1990-es években peres eljárások tucatjai indultak ellene. Hát ilyen és hasonló vádakért, valamint azért, mert rejtett kamerákat szereltetett fel étterme női mosdatában. Chuck Berry. Basszus, tehát, hogy miért? Tehát ez tényleg... Bocsánat. Tényleg engem eszementen foglalkoztat, tehát aki Chuck Berry nem kaphatott meg, tehát aki elment a koncertjére, az olyan nem volt.
2: Hát tudod,
3: tehát olyan nő, hát most... Érted?
2: Itt mindig ez a, tudod, ez a plusz, de amikor ami, átlépett,
3: amit nem bár, lehet már.
2: Igen.
3: Aha, ennyi. Tehát az extremitás.
2: Az, tehát
3: én nem értem ezt. Én ezt nem értem, tehát ha valaki, akkor ő volt a könnyű zene Elvis Presley-e, ugye? Tehát, hogy gyakorlatilag nem úristen.
2: Na, ennyi.
3: Igen. A Venus légycsapója tud számolni.
2: Nem mondod komolyan.
3: De. Csak akkor csukódik be, ha a szőrszálait körülbelül 20 másodpercen belül kétszer megérintik, és további érintésekre van szüksége, mielőtt emészteni kezdene. Egyszerű a természet, de csodálatos. Nem? Tehát kizárja a véletlent, meg a nekiütődik egy lehulló levél a fáról.
2: Nem csak az felesleges.
3: Nem állatka.
2: Igen.
3: Ne hagyd már, ez energia, öcsém.
2: Igen.
3: Érted? Majd elkapom a legyet, amikor légy.
2: Ugye?
3: Viszi elkapja, érted, a legyet ki.
2: De szép ez.
3: Vénusz légycsapója.
2: Én most pont a múlt héten beszéltem, mondtam Nórinak is, hogy nekem most egy hónapos szúnyog harcom volt. Egy darab szúnyog.
3: Egy darab szúnyoggal.
2: Gyerek nem találtam meg, aztán egy gyereke fölkettem, és én fönnmúlt a bafonok.
3: De azt tudod, hogy neki te vagy a halálcsillag.
2: Hogy tudom. Mindegy.
3: És lecsaptad?
2: Hát porszívóval.
3: Lehet, hogy ő volt Luke Skywalker.
2: Porszívóval csináltam.
3: Istenem.
2: Ne hagyom fotót.
3: De ez olyan, tudod, hogy azért régen is, aki csibész volt, az láncsával vagy karddal ment az oroszlánra, vagy a medvére. Hát adott esélyt neki.
2: Te nem akartam.
3: Te nem akartál.
2: Mert már eleget szenvedtem tőle.
3: Tehát nem ágyúval mész felébre, hanem porszívóval szúnyogra.
2: Eleget szenvedtem már miatt.
3: Értem. Na, egy nekünk való hír.
2: Na!
3: Pisztácia rajongók.
2: Ez az!
3: Ma is kell vennem majd.
2: Nekem is már, ó.
3: A pisztáciában, a mandulában és a dióban gyakran élősködik a narancssárga köldökféreg nevű kártevő.
2: Az nagyon jó. És ez mit csinál?
3: Nem, ez az érdekesség. Bejár, rágja magát, azt
2: a köldökönbe?
3: Nem, a pisztáciában.
2: Ja, de hogyha megeszem.
3: Mint a köldök, olyanná válik az, amit meg... Persze.
2: Értem.
3: Köldökféreg. Ez a kis férgecske beeszi magát a kis terménybe.
2: Igen.
3: Azt ott van.
2: Oké. Okay.
3: No, de hát akkor is ott van. És itt következik az érdekesség. Amikor leszedik ezt a dolgot. Érted?
2: Aha.
3: Akkor is ott van, amikor megpörkölik. Aha. Mikor sózzák. És akkor is ott van, mikor elfogyasztod. Itt jön a titok, hogy nagyon szép számmal fordulnak elő olyanok, a pisztácia fogyasztók között, például legfőképpen, akik a férgesen megpörkölt magokat tartják finomabbnak.
2: Na nem mondod!
3: Azt az aranymagot tudod, magad se tudod, de vágod, hogy miről beszélek. Magad se tudod, amikor még a szokásosnál is finomabb. Vagy az a pisztácia mag, vagy a kesudió, vagy...
2: Uh-huh. Az akkor aztán férges.
3: Hát vagy igen, vagy nem. Attól függ, hogy a te ízlésed hogy diktálja.
2: Ugye? Jó, szép.
3: Ugye?
2: Igen.
3: Ugye?
2: Ugye? Igen.
3: A férgesét.
2: Ugyan.
3: De mi az a puszta expozíciós hatás?
2: Mert megint valami szovjet űrhajós történet lesz ez, nem?
3: Hát, nem. Nem. Kérlek szépen, a puszta expozíciós hatás a következő. Minél többet találkozol valamivel, annál inkább megkedveled. Függetlenül attól, hogy előtte az neked tetszette, vagy a hasonló dolgok tetszenek-e. Zene, arcok, márkák, de még akár az értelmetlen szavak is.
2: Ez hülyeség.
3: Nem, ez létező dolog.
2: Mi?
3: Minél többet találkozol valamivel, annál inkább megkedveled.
2: Hát ez élet számos területére simán meg tudod cáfolni.
3: Az lehet, hogy meg tudod cáfolni.
2: Hogy ez nem igaz.
3: Viszont még több olyan van, ahol igaz.
2: Tehát egy bizonyos dologgal minél többet találkozol,
3: így van,
2: akkor annál jobban fog tetszeni.
3: Akkor megkedveled egy idő
2: után. Megkedvelem egy idő után.
3: Igen. Igen. Úgy, képzeld el, várjam, én mindjárt mondom.
2: Jó.
3: Képzeld el, hogy vannak egy országban óriás plakátok.
2: Igen.
3: És azokon van egy bizonyos üzenet.
2: Igen.
3: Amivel ugye azt akarják, hogy egyet érts. Sok helyre kirakják. Nagyon sok helyre. Szinte túl sok helyre. Már azt mondod, hogy ez már csak hát közben megkedveled.
2: Mit?
3: Azonosulsz vele. De annak a plakátnak a gondolatával, a jelentésével.
2: Nem megkedveled.
3: Az életed részévé válik.
2: Jó, azt, hogy plakátok vannak mindenhol, érted, hogy mindenhol voltak.
3: Egy bank, aki azt akarja, hogy attól te. Egy árucikk, amiről azt akarják, hogy vedd meg.
2: Én egy plakát alapján soha nem vettem meg, érted? Semmit az ég adta a világon.
3: De egy plakát alapján bementél a boltba és megnézted.
2: Nem, az, hogy ki van írva, nem tudom, bármelyik diszkontláncnak a nem tudom mi, de nem érdekel. Szerintem ez hülyeség.
3: Nem hülyeség.
2: Szerintem biztos, hogy az, hogy ez ekte így van, hogy ez szembe jön vele minél több, nem tudom én, egy autós plakát, akkor nem fog menni a szalomba, hogy megnézzem. Te be fogsz menni?
3: Nem tudom.
2: Hogy megnézzed? Hát nyilván
3: volt
2: nem.
3: Volt már, hogy bementem.
2: Nyilván nem. Jó, hogy hát akkor a legnagyobb luxusautó elkezd plakátolni, mint az állat.
3: Nem,
2: az egész országban.
3: A legnagyobb luxusautó nem kezd el plakátolni, mint az állat.
2: De most mondjuk, tegyük fel.
3: Exkluzív terméket
2: akar. Eleve nem fog működni. Tehát az, hogyha érted, nem fog
3: jó,
2: működni.
3: Jó, bármit mondtad, ez működik.
2: De hát te is tudod, meg
3: ez
2: én
3: működik,
2: is.
3: Nem.
2: Hogy nem.
3: Előtte
2: a rasszizmus.
3: Azt mondtad.
2: Itt a rasszizmus.
3: Hol? Tehát, ja, hogy ez, ja, hogy képletesem. Azt hitted, hogy...
2: Tehát, hogy...
3: Ebben az esetben nem az a lényeg.
2: Hát mi?
3: Minél többször leül vele beszélgetni. Tehát itt ez a lényeg. A látom, a tapasztalom, a látom és a tapasztalom között óriási különbség van. Tehát, hogyha emberre, hogyha már ezt mondod, hogy...
2: De nem
3: akkor,
2: így
3: akkor miért szeretjük
2: nem
3: egymást?
2: Nem így fogalmaztál, hogy minél többször tapasztalunk meg valamit.
3: Tehát ez a találkozol valamivel, az azt jelenti.
2: De most te plakátná, érted?
3: De várjál. De
2: oké, lehet az egyébként, de
3: hülyeség. Föl lehet oldani. Nem.
2: Hülyeség.
3: A rasszizmus nem hülyeség. Az föl lehetne simán oldani azzal, hogyha nagyon gyakran, vagy egyre gyakrabban leülnének olyan rasszok képviselői, akik elméletileg nem szeretik egymást. És csak annyi, hogy beszélgetnének. Uh-huh. Mert az a baj, tudod, az a baj, hogy ezek nem találkoznak.
2: Aha.
3: Azok a legtöbb esetben nem találkoznak. Autoszegregációt folytatnak saját magukkal szemben is.
2: Oké, de jó. De a plakát ez biztos, hogy nem működik. Tehát ne arra.
3: Hagyjál békén.
2: De most komolyan mondom.
3: Ez tény.
2: Hát de ez hülyeség. Ez nem is, hogy
3: Ig Nobel,
2: nem is az Ig Nobel díjez, hanem ez,
3: te vagy az,
2: ez
3: a kis
2: az aranymálna díjez.
3: Te vagy az a kis hogy fiú, aki a tanárnak azt mondta, tanár úr, ez hülyeség, én ezt nem tudom
2: ez
3: meg.
2: Ez így van, ezt nem
3: ez
2: fogom.
3: Vagy te. Na, nem is na, beszélek jobban. Én veled
2: holnap
3: többet.
2: Holnap folytatjuk.
3: Csak holnap.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
0: A hagyományok megőrzésének és továbbadásának fontosságát emelte ki a Balassagyarmati Tűzoltóság 150 éves jubileumi ünnepségén dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok. A BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság főigazgatója méltatta az elődök munkáját, és köszönetet mondott az idősebb tűzoltóknak, amiért tapasztalataikat átadták a fiatalabb kollégáknak. Hangsúlyozta az önkéntes tűzoltók, a társ szervezetek és az önkormányzatok támogatásának jelentőségét is. A jubileumi rendezvényen több tűzoltó és a munkát segítő szervezetet is elismertek. A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság dísztárgyat és emléklapot kapott, a parancsnokság teljes állományát és korábbi vezetőit pedig emléktárgyal jutalmazták. Az ünnepségen felavatták Szent Flórián a tűzoltók védőszentjének szobrát is. Az alkotás mellett időkapszulát helyeztek el, majd a szobrot megáldották. A jubileumon a tűzoltóság múltját és a jelenlegi állomány munkáját is méltatták. A héten elkezdődik az új, szabványos szelektív hulladékgyűjtő edények térítésmentes kiosztása Nógrádkövesden. A MOHU a hulladékgazdálkodási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleknek ingatlanonként egy edényt biztosít használatra. Az önkormányzat munkatársai a kukákat már elszállították Nógrád Marcalból. Az edények összeszerelése után pedig ezen a héten folyamatosan több ütemben házhoz viszik azokat a jogosult háztartásokhoz, közölte Sinkó Attila polgármester internetes oldalán. A település vezeti és egy türelmet kér a lakosságtól, mivel a kiosztás időt vesz igénybe. Az új edényekben műanyag, fém és papír hulladék gyűjthető. A szállítás rendje nem változik, továbbra is hulladéknaptár szerinti napokon ürítik a kukákat. A többlet hulladék átlátszó zsákban továbbra is kihelyezhető. Az edények a MOHU tulajdonában maradnak. Sinkó Attila kiemelte, tulajdonos vagy használóváltás, illetve öröklés esetén az önkormányzat segít az adatok rendezésében. Átadták Nógrád legrangosabb elismeréseit a 20. Nógrádi Vármegye napon. A jubileumi rendezvénynek Trégely Balánk adott otthont, ahol ünnepi közgyűlésen köszöntötték a Vármegye kiemelkedő teljesítménynyújtó személyeit és közösségeit. Nógrád Vármegye díszpolgára címet Szalai Miklós és dr. Búdis Pál vehette át. Nógrád Vármegye érdíjban 12 személy részesült. Többek között átadták a Szonták Pál, a Bérci Károly a gazdaságért, a Sajtó, valamint a Szondi Györgyi díjakat is. Elismerést kaptak az oktatás, a szociális ellátás és a karitatív munka, az egészségügy, valamint a nemzetiségi közösségek területén kiemelkedően dolgozók is. Nógrádikum díjban a Nógrád szakáli Kálvária hegy részesült. A rendezvényen új értékekkel is bővült a Nógrád vármegyei értéktár, többek között a bujáki tubuval és a nógrádi betlehemes hagyományokkal. Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vasárnap internetes oldalán. Bejegyzésében egy a szigetvári kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és vállapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia.
1: Időjárás.
0: Egy hidegfront elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 20 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etesbel területén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Szociánsz.
1: Búcsúzunk, kedvesek, köszönjük szépen a mai napot is nektek, ezek voltak a Startmenő utolsó megaslágerei. Hát ennyi, jó, a 2609. adásunk volt ez, így indítottuk a hetet, holnap is jövünk. Legalábbis reméljük. Ugye, Sándorom?
2: Na, ne, hogy ne jönnénk, mindenképp. 6 óra után egy picivel. Itt vagyunk, most jönnek a hírek, aztán idei Renivel tölthetitek a délelőtt hátralévő részét, illetve a délutánt is, és akkor az üzenet, soha ne menj üres kézzel vendégségbe, legalább egy ételhordó legyen nálad.
1: Ha, Istenem, ez mindig.
2: Egyébként... Most ez poénos volt, ez nem szomorú volt.
1: Nem mondtam, hogy szomorú, na, jól van, igen, te kell mindig. De van az a típus, aki viszi, érted, aki viszi meg, akinek ugye ott van a jégkrémes dobozban benne a káposzta a fagyasztó ládában, tehát biztos, hogy van ilyen. Na, jó van, köszi mindenkinek minden tényleg. Klassz volt, holnap jövünk. Nagy taps nektek, szevasztok!
2: Viszi, pacsi, sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Reklám. Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
5: Kövesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
6: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
5: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
4: Reklámot hallottak.
7: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
7: Hírek.
8: Befogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Az állat a Kemence Diós Jenő erdészeti úton a Király kút közelében bukkant fel, ahol egy túrázó jelezte a jelenlétét az erdészeknek, értesülte meg a FON. Pénzes Boglárka, az Ipoly Erdő ZRT erdőművelési műszaki vezetője a rádió érdeklődésére elmondta. A helyszínre érkezéskor eleinte könnyen megközelítették az állatot, ám amikor megpróbálták befogni, csak nem egy órás kergetőzés kezdődött. Végül a túrázó segítségével egy nagy pókróccal sikerült biztonságosan befogni. Az állatot a törökmezői kis állatparkba szállították, ahol karanténba került és állatorvosi vizsgálaton esik át. Az ormányos medve Magyarországon idegen honos inváziós fajnak számít, tartása engedélyköteles. A szakemberek arra kérik a túrázókat, hogy ha hasonló állattal találkoznak, ne próbálják megközelíteni vagy befogni. Érdemes biztonságos távolságot tartani és értesíteni az illetékes szakembereket. Az állat viselkedése ugyanis kiszámíthatatlan lehet, ezért a befogást minden esetben bízzuk képzett szakemberekre. A mozgás öröme és a közös sportolás népszerűsítése a legfontosabb célja a Mozdulj Gyarmatnak, amely idén is sokakat megmozgatott. Dobsonyi László szervező szerint nem a versengésen van a hangsúly, hanem azon, hogy a fiatalok és szüleik együtt töltsenek aktív időt, és mindenki a saját lehetőségeihez mérten mozogjon. Kiemelte, az idei eseményre rengetegen regisztráltak, majd a nevezést is leadták, ami a részvétel feltétele volt. A szervezők 800 rajtszámot készítettek, ezek közül a rendezvény előtt mintegy 640-et már át is vettek a résztvevők. A szervezők szerint ez is jól mutatja, hogy van igény az olyan közösségi programokra, amelyek a sportolást könnyed, családias formában népszerűsítik. Átadták Nógrád legrangosabb elismeréseit a 20. Nógrádi Vármegye napon. A jubilómi rendezvénynek Drégely Palánk adott otthont, ahol ünnepi közgyűlésen köszöntötték a Vármegye kiemelkedő teljesítménynyújtó személyeit és közösségeit. Nógrád Vármegye díszpolgára címet Szalai Miklós és dr. Búdis Pál vehette át. Nógrád Vármegye érdíjban 12 személy részesült. Többek között átadták a Szonták Pál, a Bérci Károly a gazdaságért, a Sajtó, valamint a Szondi György díjakat is. Elismerést kaptak az oktatás, a szociális ellátás és a karitatív munka, az egészségügy, valamint a nemzetiségi közösségek területén kiemelkedően dolgozók is. Nógrádikum díjban a Nógrád szakáli Kálvária hegy részesült. A rendezvényen új értékekkel is bővült a Nógrád vármegyei értéktár, többek között a bujjáki tubuval és a nógrádi betlehemes hagyományokkal. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az együttműködésben a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti, a Szkéni, a Trafó, az Örkény és a Víg Színház vesz részt. A programsorozat egy 3 napos fesztivállal zárul. A legtöbb program ingyenes vagy kedvezményes, regisztrációhoz kötött. Tovább romlik az üzemanyagellátás Franciaországban. A kormány szeptember 18-ai adatai szerint a töltőállomások 11%-ánál már hiány volt legalább egyféle üzemanyagból. A helyzet 2 nap alatt jelentősen romlott. Szeptember 16-án még a kutak 9%-át érintette a probléma. A legsúlyosabban Grand East régió érintett, ahol a kutak 16%-ánál volt hiány. Közben az árak is emelkednek. A dízel literenkénti átlagára 2,38 € volt, mindössze 2 centtel maradt el az áprilisi rekordtól. Emmanuel Macron a kialakult helyzetről a parlamenti pártok vezetőivel egyeztetett. A kormány új támogatást is előkészít a munkába járó, sokat utazó franciák számára. Az ellátási gondok miatt több helyen tiltakozásokat is tartottak.
0: Melegben hideg, hidegben meleg.
7: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
0: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
8: Egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 20 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
3: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
9: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
0: Közlekedés.
8: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etes belterületén, Salgó-Tarjánban, a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
0: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
7: Nagyot szól.
10: Kellemes őszi napot kívánok mindenkinek, nagyon jó hétfőt, Rédei Reni a mikrofonnál. Ez a kirakat a műsor, amiben ezen a héten is minden benne lesz. Remélem, hogy jól telt mindenkinek a hétvége, és kihasználták még a szép nyári időt. Ami a hetet illeti, a maximum hőmérsékletek 20 fok körül alakulnak majd. Ami pedig a dalokat illeti, már is kezdünk egy jó kis nótával. A kaliforniai poprock trio a Can't Slow Down című dalával arról a lendületről szól, amikor egyszerűen nincs megállás, pörögnek az események, jönnek az új élmények, és csak megyünk tovább. Ez az Almost Monday felvétele itt a Megafonban. Tartsanak velem!

Napi receptrovat következik a kirakatban. Cukkini sajtos rakott tészta receptet hallhatnak. Nagyon egyszerűen el lehet készíteni, és nagyon finom a hozzávalók. 50 dek a tészta, 1 darab cukkini, 10 dek a sajt, 2 darab paradicsom, 4 deci tejszín, 2 gereszt fokhagyma, 2 ág kakukkfű, só, bors, szerecsendió és olaj. A tésztát rakjuk lobogós hós vízbe, és főzzük meg körülbelül 10 perc alatt. Szűrjük le, majd csepegtessük le. A cukkinit vágjuk fel kisebb darabokra, és kevés olajon pároljuk 5 percig, közben adjuk hozzá a paradicsomot. A tejszínt keverjük össze a sóval, borssal, szerecsendióval és az úzott fokhagymával. A tésztát rendezzük vajjal kikent tűzálló tába, és forgassuk hozzá a zöldségeket. Öntsük le a tejszínes keverékkel, jól keverjük össze, majd szórjuk meg reszelt sajttal és kakukkfűvel. Előmelegített sütőben 180 fokon süssük össze 20 perc alatt. Ilyen egyszerűen megvan az ebéd, ez a cukkini sajtos rakott tészta receptje. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

a következő, meg a sláger. Mindazoknak szól, akik a mai napon születtek szeptember 21-én, illetve a Mátéknak, Mirelláknak és Ifigéniáknak. A Máté bibliai név, a héber Matanya név rövidített, Mattaj formájának a görög alakjából származik, Jáve ajándéka. A Mirella latin-olasz eredetű, a Mira olasz becéző továbbképzése csodálatost jelent. Az Ifigénia görög eredetű mitológiai név jelentése a hitregebeli mükénei királynő nevéből, illetve erősnek született. Kedves ünnepeltek, nagyon szép napot kívánok önöknek a következő meg a slágerrel.

egy szerep csere, hashtag semmi, nekem hene. Nem érdekel mi a szándék, a cipőmben nem jártál még. Befogom a fülem, mert hazudsz, pa-pa-pa-pa, kapjál, ha tudsz.

Mit érdemes ma ebédelni? Jön a menüajánló a kirakatban. Svejk vendéglő, Balassa gyarmat. A mai ajánlatuk savanyú zöld bableves, csontleves, lecsós szelet főtt burgonyával, szezámmagos rántott csirkemell, jázmin rizssel és tartármártással. Leszenye Hubert panzió, a mai ebéd babgulyás, tyúkhúsleves, fokhagymás tésztában rántott csirkemell, petrezselymes burgonyával és kompóttal, sertész szelet burgundi mártásban, tarhonyával és salátával, sonkával töltött parenyica, hasábbal és friss salátával, rántott sajt hasábbal tartárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: Megafon az éterben, illetve az interneten is www.megafonfm.hu. Tartsanak velem továbbra is, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig pörögnek a megaslágerek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás hívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Reklámot hallottak.
3: 11 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az együttműködésben a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti, a Szkéni, a Trafó, az Örkény és a Víg Színház vesz részt. A programsorozat egy háromnapos fesztivállal zárul. A legtöbb program ingyenes vagy kedvezményes, regisztrációhoz kötött. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter vasárnap internetes oldalán. Lannert Judit arról számolt be, hogy Berg Judittal, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával arról egyeztetett, hogyan juthatna el a könyvek világa és a kortárs irodalom minél több gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz. Kiemelte, fontos, hogy a budapesti és vidéki, valamint a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki ezekből a lehetőségekből. A miniszter szerint már kisgyermekkorban meg kell szerettetni a meséket és az olvasást, miközben fejleszteni kell a szövegértést és az empátiát. Több lehetőséget teremtenének a szabad olvasásra az iskolákban, emellett átláthatóbbá tennék a kortárs gyermekirodalmi kínálatot. Lannert Judit szerint a könyvek eljuttatásánál a helyi igényeket is figyelembe kell venni. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború nem Szlovákia háborúja. Szombati videóüzenetében azt mondta, kormánya mindent megtesz azért, hogy az országot ne sodorják bele a konfliktusba. Fico szerint egyes politikusok a háborút Oroszország és a NATO közötti közvetlen konfliktussá akarják szélesíteni. A kormányfő azonnali béketárgyalásokat sürget és kijelentette, kormánya idején nem küldenek szlovák katonákat külföldre Oroszország vagy más ország ellen harcolni. Fico úgy véli, az Oroszország legyőzését célzó nyugati stratégia kudarcot vallott. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szlovákia továbbra is tiszteletben tartja Európai Uniós és NATO tagságát. A szlovák kormányfő az energia és üzemanyagárak miatt is aggodalmát fejezte ki. Szokatlan jelenetet rögzített egy biztonsági kamera egy San Diego-i betörés során, írja az index.hu. A ház Golden Retrievere, Nes, először az asztal alá bújt el és lihegett, később azonban egy plüssjátékkal a szájában odament a betörőhöz és csóválni kezdte a farkát. A felvétel gyorsan elterjedt az interneten, ahol sokan úgy vélték, a kutya egyszerűen barátkozni próbált. Állatviselkedési szakértők szerint azonban a farokcsúválás és a játék sem feltétlenül jelent boldogságot, ezért óvatosságra intenek. A ház tulajdonosa éppen Chicagóban tartózkodott, amikor riasztást kapott. Értesítette a rendőrséget, akik drón segítségével elfogták a betörőt. A férfit többek között betöréssel, rongálással, rendőr elleni támadással és kábítószer birtoklásával gyanúsítják.
3: Időjárás.
5: Egy hidegfront elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 20 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
2: Közlekedés.
5: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etesbel területén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
2: Nagyon szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat program ajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán jó humoros estére vágynak, akkor a következő programot érdemes felírni a naptárba. Szeptember 23-án, szerdán este 7 órától Kis Ádám érkezik Széchenybe. A Duma Színház egyik ismert humoristája ezúttal a Mit nem mondok című önálló estjével lép színpadra a Széchenyi Művelődési Központban. És hogy mire lehet számítani? Egy biztos, unalomra semmiképpen. Kis Ádám sajátos, közvetlen és sokszor meghökkentő humorával hozza el Széchenybe önálló műsorát, ahol a hétköznapokból merített történetek, poénok és váratlan fordulatok garantálják a jó hangulatot. Az est műsorvezetője, Hajdú Balázs, így a nevetésből ezúttal sem lesz hiány. Amit nem mondok, egy olyan este lehet, amikor érdemes félretenni a hétköznapi gondokat, hátradőlni, és egyszerűen csak jól szórakozni. Szeptember 23. szerda, este 7 óra. Kis Ádám, Mit nem mondok? Széchenyi Művelődési Központ.

Vajon mit jósolnak már a csillagok? Napi csillag Jósdával megyünk tovább, jön a horoszkóp rovat a kirakatban. Kedves Kosma, érdemes lendületét okosan beosztania, egy régóta halogatott ügyben végre megteti az első lépéseket, ne akarjon mindent egyszerre megoldani. Kedves Bika, nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb nap várhat önred, anyagi ügyekben azonban legyen megfontolt, és ne döntsön hirtelen egy nagyobb kiadásról. Ami az ikreket illeti, ma könnyen megtalálhatja a közös hangot másokkal, egy telefonhívás vagy váratlan üzenet érdekes lehetőséget hozhat. Kedves rák, érzelmesebb ma a szokásosnál, ezért fontos, hogy ne vegyen minden megjegyzést magára, a családi kapcsolatok kerülhetnek most előtérbe. Kedves oroszlán, ma ismét megmutathatja, hogy mire képes a munkában. Fogadja el az elismerést, de ne vállaljon magára többet annál, mint amennyit kényelmesen elbír. Ami a szüzet illeti, a részletek ma különösen fontosak lehetnek. Egy apró hiba könnyen kellemetlenséget okozhat, ezért ellenőrizze még egyszer, amit elintézett. Nem sokára folytatjuk a mérleggel, előtte zenélünk.

magas tengerek között. Folytatjuk tovább a mérleggel a napi horoszkóp rovatot. Kapcsolataiban ma a harmónia kerülhet előtérbe, ha volt valakivel kisebb nézeteltérése, most könnyebben rendezhetik. Kedves Skorpió, erősen megérezheti, ha valami nincsen rendben, és ma érdemes hallgatnia a megérzéseire. Ami a nyilast illeti, kifejezetten mozgalmas nap elé nézhet, új terveken gondolkodhat, vagy akár egy utazás ötlete is felmerülhet. Kedves Bakma, kitartása meghozhatja az eredményt, amit korábban lassúnak érzett, most végre elindulhat a megfelelő irányba. Jön a vízöntő, szokatlan ötlete támadhat egy olyan problémára, amelyet mások már nehezen tudtak megoldani, bízzon a kreativitásában. Végül pedig a halak ma különösen érzékenyen reagálhat mások hangulatára, ne hagyja, hogy mások problémái teljesen magukkal ragadják. Este keressen valami nyugodt, feltöltő programot. Ez volt a horoszkóp rovat, most pedig jön a zene.

burgonyával, szezám magos rántott csirkemell, jázmin rizssel és tartár mártással. Leszenye Hubert panzió, a mai ebéd babgulyás, tyúkhúsleves, fokhagymás tésztában rántott csirkemell, petrezselymes burgonyával és kompóttal, sertésszelet burgundi mártásban, tarhonyával és salátával, sonkával töltött parenyica, hasábbal és friss salátával, rántott sajt hasábbal, tartárral, rántott sert és karaj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
7: Építkezés, otthonfelújítás. A Héra hőszigetelő rendszeret záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
1: Reklámot hallottak.
2: Dél van.
1: Itt a Megafon.
8: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 21-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
8: A hagyományok megőrzésének és továbbadásának fontosságát emelte ki a balassagyarmati tűzoltóság 150 éves jubileumi ünnepségén dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok. A BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság főigazgatója méltatta az elődök munkáját, és köszönetet mondott az idősebb tűzoltóknak, amiért tapasztalataikat átadták a fiatalabb kollégáknak. Hangsúlyozta az önkéntes tűzoltók, a társ szervezetek és az önkormányzatok támogatásának jelentőségét is. A jubileumi rendezvényen több tűzoltó és a munkát segítő szervezetet is elismertek. A balassagyarmati hivatásos tűzoltó parancsnokság dísztárgyat és emléklapot kapott, a parancsnokság teljes állományát és korábbi vezetőit pedig emléktárgyal jutalmazták. Az ünnepségen felavatták Szent Flórián a tűzoltók védőszentjének szobrát is. Az alkotás mellett időkapszulát helyeztek el, majd a szobrot megáldották. A jubileumon a tűzoltóság múltját és a jelenlegi állomány munkáját is méltatták. Dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornokot, a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság főigazgatóját hallják.
9: Legyünk büszkék a hivatásunkra. Legyünk büszkék arra, hogy évtizedek óta a közvéleménykutatások szerint az állampolgárok legjobban a tűzoltókban bíznak. Ahhoz, hogy ez a közvélekedés így alakuljon, természetesen sokat kellett tenni. Balassagyarmati hivatásos tűzoltóknak 150 évet kellett ezért tenni, és úgy gondolom, hogy a jelen generációinak is az a feladata, hogy ezt a töretlen bizalmat az állampolgárokban erősítsék, mindenek előtt tettekkel, cselekedetekkel, hivatástudattal és az állampolgárokhoz való maximális lojalitással.
8: Befogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Az állat a Kemence Diós Jenő erdészeti úton a Királykút közelében bukkant fel, ahol egy túrázó jelezte a jelenlétét az erdészeknek, értesülte meg a FON. Pénzes Boglárka, az Ipoly Erdő ZRD erdőművelési műszaki vezetője a rádió érdeklődésére elmondta. A helyszínre érkezéskor eleinte könnyen megközelítették az állatot, ám amikor megpróbálták befogni, csak nem egy órás kergetőzés kezdődött. Végül a túrázó segítségével egy nagy pókróccal sikerült biztonságosan befogni. Az állatot a törökmezői kis állatparkba szállították, ahol karanténba került és állatorvosi vizsgálaton esik át. Az ormányos medve Magyarországon idegen honos inváziós fajnak számít, tartása engedélyköteles. A szakemberek arra kérik a túrázókat, hogy ha hasonló állattal találkoznak, ne próbálják megközelíteni vagy befogni. Érdemes biztonságos távolságot tartani és értesíteni az illetékes szakembereket. Az állat viselkedése ugyanis kiszámíthatatlan lehet, ezért a befogást minden esetben bízzuk képzett szakemberekre. Pénzes Boglárkát, az Ipoly Erdő ZRT erdőművelési műszaki vezetőjét hallják.
10: Kaptunk egy telefont az erdészetre, hogy egy turista itt a Kemencei völgyön a Királykút után terelgeti ezt az ormányos medvét, és hogy esetleg ki tudnék-e menni, és most talán lenne lehetőség rá, hogy befogjuk őt, mert nagyon barátságosan turkál az útszélén. Én autóba ültem, kimentem a völgyre, megtaláltam őket, és hát valóban ott turkált, és nagyon aranyos volt, addig a pontig, amíg nem jött rá, hogy hát én el akarom őt most fogni. És hát akkor elindult egy órás hercehurca, hogy próbáltuk elfogni őt, fölment az oldalba, lejött az oldalból, csalogattuk minden. Aztán a vége az lett, hogy ahogy szaladt a már a műúton, akkor mentem utána a pokróccal, és akkor több próbálkozás után sikerült úgy rádobnom a pokrócot, hogy ő se sérüljön, én se, és akkor biztonságban vele tudtuk tenni őt ebbe a csapdába, vagy hát ebbe az élve fogó ketrecbe.
8: A héten elkezdődik az új, szabványos szelektív hulladékgyűjtő edények térítésmentes kiosztása Nógrádkövesden. A MOHU a hulladékgazdálkodási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleknek ingatlanonként egy edényt biztosít használatra. Az önkormányzat munkatársai a kukákat már elszállították Nógrád Marcalból. Az edények összeszerelése után pedig ezen a héten folyamatosan több ütemben házhoz viszik azokat a jogosult háztartásokhoz, közölte Sinkó Attila polgármester internetes oldalán. A település vezeti és egy türelmet kér a lakosságtól, mivel a kiosztás időt vesz igénybe. Az új edényekben műanyag, fém és papír hulladék gyűjthető. A szállítás rendje nem változik, továbbra is hulladék naptár szerinti napokon ürítik a kukákat. A többlet hulladék átlátszó zsákban továbbra is kihelyezhető. Az edények a MOHU tulajdonában maradnak. Sinkó Attila kiemelte, tulajdonos vagy használóváltás, illetve öröklés esetén az önkormányzat segít az adatok rendezésében. A mozgás öröme és a közös sportolás népszerűsítése a legfontosabb célja a Mozdulj Gyarmatnak, amely idén is sokakat megmozgatott. Dobsonyi László szervező szerint nem a versengésen van a hangsúly, hanem azon, hogy a fiatalok és szüleik együtt töltsenek aktív időt, és mindenki a saját lehetőségeihez mérten mozogjon. Kiemelte, az idei eseményre rengetegen regisztráltak, majd a nevezést is leadták, ami a részvétel feltétele volt. A szervezők 800 rajtszámot készítettek, ezek közül a rendezvény mint egy 640-et már át is vettek a résztvevők. A szervezők szerint ez is jól mutatja, hogy van igény az olyan közösségi programokra, amelyek a sportolást könnyed, családias formában népszerűsítik. Dobsonyi Lászlót, az esemény szervezőit hallják.
2: Rengetegen regisztráltak, és a regisztráció után rengetegen neveztek is, mert ez nagyon fontos volt, hogy a regisztráció nem volt elég, hanem nevezést is le kellett adni, ami alapján kaptatok egy rajtszámot, ami rajtam is látható. Nagyon-nagyon flottul ment a rajtszámok kiadása, és úgy tudom, hogy 800 rajtszámot készítettünk, és 640 körüli rajtszám átvétel történt meg a rendezvény előtt. Az elsődleges szempontja az egész rendezvénynek az, hogy sportoljanak a mai fiatalok, és nem csak a fiatalok, ezáltal a szüleik is, legyenek együtt. Itt nem egy versenyszerű sportról van szó, hanem egy tömegsport jellegű rendezvényről, ami arról szól, hogy mindenki azt, amit szeretne, abban egy picit mozduljon meg, érezze jól magát.
8: Átadták Nógrád legrangosabb elismeréseit a 20. Nógrádi Vármegye napon. A jubilómi rendezvénynek Drégely Palánk adott otthont, ahol ünnepi közgyűlésen köszöntötték a vármegye kiemelkedő teljesítménynyújtó személyeit és közösségeit. Nógrád Vármegye díszpolgára címet Szalai Miklós és dr. Búdis Pál vehette át. Nógrád Vármegyéért díjban 12 személy részesült. Többek között átadták a Szonták Pál, a Bérci Károly a gazdaságért, a sajtó, valamint a Szondi György díjakat is. Elismerést kaptak az oktatás, a szociális ellátás és a karitatív munka, az egészségügy, valamint a nemzetiségi közösségek területén kiemelkedően dolgozók is. Nógrádikum díjban a Nógrád szokáli Kálvária hegy részesült. A rendezvényen új értékekkel is bővült a Nógrád vármegyei értéktár, többek között a bujjáki túbúval és a nógrádi betlehemes hagyományokkal. Kiemelkedő eredményt értek el a Nógrád vármegyét képviselő rendőrök a 6. Szikla Szilárd Mesterlövész emlékversenyen Budapesten. A megmérettetésen rendőrségi, honvédségi és más rendvédelmi szervek képviselői indultak. Nógrád vármegyét a Cserhát Megta 3 munkatársa, Csaba Gergely rendőrfőtörzs zászlós, Szabó Gábor rendőrfőtörzsőrmester és Berta Richard rendőrhadnagy képviselte. Amint egy 80 fős mezőnyben a rendőrségi regulár kategóriában két Nógrád versenyző is dobogóra állhatott. Csaba Gergely az első, Szabó Gábor pedig a második helyen végzett. A versenyzők távcsöves puskával és maroklőfegyverrel teljesítettek statikus, pontlövészeti és dinamikus feladatokat.
4: Időjárás.
11: Időjárás.
8: Egy hideg front elszúrtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 20 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
11: Közlekedés.
4: Közlekedés.
8: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etesbél területén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
12: Nagyot szól.
14: Indul az újabb óra, Rédei Reni a mikrofonnál, ez a kirakat, most pedig jöjjön egy igazi 90-es évekbeli különlegesség. Edwin Collins, A Girl Like You című dala 1994-ben jelent meg, és azonnal felismerhető a jellegzetes fülbemászó grúvjáról és a régi soul felvételeket idéző hangzásáról. A dal érdekessége, hogy a híres dobritmus egy 1960-as évekbeli soulslágerből származik, ami különleges, időtlen karaktert ad a felvételnek. Edwin Collins korábban az Orange Juice együttes frontembereként vált ismerté, a Girl Like You pedig szóló karrierjének egyik legnagyobb sikere lett. Ez érkezik most a Megafonban, tartsanak velem!

következő, meg a sláger. Mindazoknak szól, akik a mai napon születtek szeptember 21-én, illetve a Mátéknak, Mirelláknak és Ifigéniáknak. A Máté bibliai név, a héber Matanya név rövidített, Mattaj formájának a görög alakjából származik, Jáve ajándéka. A Mirella latin olasz eredetű, a Mira olasz becéző továbbképzése csodálatost jelent. Az Ifigénia görög eredetű mitológiai név jelentése a hitregebeli Mükénei királylány nevéből, illetve erősnek született. Kedves ünnepeltek, nagyon szép napot kívánok Önöknek a következő meg a slágerrel.

kap, érdemes megnézni az El Camino Találd meg az utat című francia-belga filmdrámát. A főszerepben Alexandra Lamy, aki Fredet, egy válságba került tanárnőt alakít, egy dühös, nehezen kezelhető tinédzserrel együtt indulnak el a franciaországi kiinduló ponttól, Santiago de Compostela felé. Kezdetben szinte semmi nem köti össze őket, az út folyamán azonban mindketten kénytelenek szembenézni a múltjukkal és a saját hibáikkal. A film nem csupán egy zarándok útról szól, hanem arról is, hogy néha éppen egy hosszú út, egy váratlan találkozás, vagy egy nehéz helyzet segít megtalálni a tovább lépés lehetőségét. Ez tehát az El Camino, avagy Találd meg az utad. Érdemes megnézni.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, hamarosan pörögnek tovább a dalok, előtte hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
5: Kövesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
6: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
5: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
7: A héten elkezdődik az új, szabványos szelektív hulladékgyűjtő edények térítésmentes kiosztása Nógrádkövesden. A MOHU a hulladékgazdálkodási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleknek ingatlanonként egy edényt biztosít használatra. Az önkormányzat munkatársai a kukákat már elszállították Nógrád Marcalból. Az edények összeszerelése után pedig ezen a héten folyamatosan több ütemben házhoz viszik azokat a jogosult háztartásokhoz, közölte Sinkó Attila polgármester internetes oldalán. A település vezeti és egy türelmet kér a lakosságtól, mivel a kiosztás időt vesz igénybe. Az új edényekben műanyag, fém és papír hulladék gyűjthető. A szállítás rendje nem változik, továbbra is hulladék naptár szerinti napokon ürítik a kukákat. A többlet hulladék átlátszó zsákban továbbra is kihelyezhető. Az edények a MOHU tulajdonában maradnak. Sinkó Attila kiemelte, tulajdonos vagy használóváltás, illetve öröklés esetén az önkormányzat segít az adatok rendezésében. Kiemelkedő eredményt értek el a Nógrád vármegyét képviselő rendőrök a 6. Szikla Szilárd Mesterlövész emlékversenyen Budapesten. A megmérettetésen rendőrségi, honvédségi és más rendvédelmi szervek képviselői indultak. Nógrád vármegyét a Cserhát Megta 3 munkatársa, Csaba Gergely rendőrfőtörzs zászlós, Szabó Gábor rendőrfőtörzsőrmester és Berta Richard rendőrhadnagy képviselte. Amint egy 80 fős mezőnyben a rendőrségi regulár kategóriában két nógrád versenyző is dobogóra állhatott. Csaba Gergely az első, Szabó Gábor pedig a második helyen végzett. A versenyzők távcsöves puskával és maroklőfegyverrel teljesítettek statikus, pontlövészeti és dinamikus feladatokat. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter vasárnap internetes oldalán. Lannert Judit arról számolt be, hogy Bergi Judittal a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával arról egyeztetett, hogyan juthatna el a könyvek világa és a kortárs irodalom minél több gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz. Kiemelte, fontos, hogy a budapesti és vidéki, valamint a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki ezekből a lehetőségekből. A miniszter szerint már kisgyermekkorban meg kell szerettetni a meséket és az olvasást, miközben fejleszteni kell a szövegértést és az empátiát. Több lehetőséget teremtenének a szabad olvasásra az iskolákban, emellett átláthatóbbá tennék a kortárs gyermekirodalmi kínálatot. Lannert Judit szerint a könyvek eljuttatásánál a helyi igényeket is figyelembe kell venni. Rekordmennyiségű műanyagot találtak egy fiatal tengeri madár emésztőrendszerében brit kutatók, írja egy tudományos lap. A barna vészmadár szervezetében 894 műanyag darabot azonosítottak, összesen 64,2 g tömegben. Ez az állat testtömegének több mint 15%-a. A kutatás szerint 2023 és 26 között évről évre új rekordot mértek az elfogyasztott műanyag mennyiségében. A fiókákhoz a szennyeződés jellemzően úgy jut el, hogy szüleik tápláléknak nézik az óceánban úszó hulladékot. A szakértők szerint a műanyag hosszú távon károsítja az állatok emésztőrendszerét, és akár pusztulásukhoz is vezethet. A kutatók szerint az újrahasznosítást ösztönző szabályok és a műanyag hulladék visszaszorítása enyhíthetné a problémát. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a szennyezés még a műanyaggyártás azonnali leállítása esetén is évtizedekig növekedhet. Szokatlan jelenetet rögzített egy biztonsági kamera egy San Diego-i betörés során, írja az Index.hu. A ház Golden Retrievere Nash először az asztal alá bújt el és lihegett, később azonban egy plüssjátékkal a szájában odament a betörőhöz és csóválni kezdte a farkát. A felvétel gyorsan elterjedt az interneten, ahol sokan úgy vélték, a kutya egyszerűen barátkozni próbált. Állatviselkedési szakértők szerint azonban a farokcsúválás és a játék sem feltétlenül jelent boldogságot, ezért óvatosságra intenek. A ház tulajdonosa éppen Chicagóban tartózkodott, amikor riasztást kapott. Értesítette a rendőrséget, akik drón segítségével elfogták a betörőt. A férfit többek között betöréssel, rongálással, rendőr elleni támadással és kábítószer birtoklásával gyanúsítják. Az énekes Korsós Judit, azaz Lola, lezárta tinisztár korszakát, és már nem szeretne a 20 évvel ezelőtti önmagára hasonlítani. Az énekesnő mindössze 16 éves volt, amikor országosan ismerté vált, dalai pedig ma is a 2000-es évek meghatározó emlékei közé tartoznak. A Borsnak arról beszélt, hogy bár jól esett számára a nyári nosztalgikus effort feldépés, nem vágyik vissza a tinédzser éveibe. Tavaly ősszel édesanya lett, és egy időre a színpadtól is visszavonult. Saját slágereit ma is énekli, de már a felnőtt nőt szeretné megmutatni közönségének. Lola szerint rajongói is vele együtt változtak az elmúlt 2 évtizedben.
1: Időjárás.
7: Egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 20 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
4: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
7: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etesbel területén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
4: Nagyon szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat program ajánlóval folytatjuk. Ha egy igazán jó humoros estére vágynak, akkor a következő programot érdemes felírni a naptárba. Szeptember 23-án, szerdán este 7 órától Kis Ádám érkezik Széchenybe. A Duma Színház egyik ismert humoristája ezúttal a Mit nem mondok című önálló estjével lép színpadra a Széchenyi Művelődési Központban. És hogy mire lehet számítani? Egy biztos, unalomra semmiképpen. Kis Ádám sajátos, közvetlen és sokszor meghökkentő humorával hozza el Széchenybe önálló műsorát, ahol a hétköznapokból merített történetek, poénok és váratlan fordulatok garantálják a jó hangulatot. Az est műsorvezetője Hajdú Balázs, így a nevetésből ezúttal sem lesz hiány. Amit nem mondok, egy olyan este lehet, amikor érdemes félretenni a hétköznapi gondokat, hátradőlni és egyszerűen csak jól szórakozni. Szeptember 23. szerda, este 7 óra. Kis Ádám, Mit nem mondok? Széchenyi Művelődési Központ.

könyvajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban, Rédei Reni a mikrofonnál. Ha egy igazán különleges, titkokkal és romantikával látszó történetre vágynak, akkor N.L. Green új regényét ajánlom. Ez nem más, mint a Szüret egy toszkán festménybe zárva. A főhős Elinor Valli tehetséges festő és restaurátor, aki különleges képességet hordoz, időnként bepillantást nyer a jövőbe, egy ritka örökletes betegség következtében pedig a múlt árnyait is érzékeli. Élete akkor változik meg gyökeresen, amikor egy 16. századi festmény kerül a birtokába. Elinor és a festmény veszélybe kerül, ekkor lép a képbe Dante Di Valdo, egy ősi rendharcosa, aki mindent megtesz azért, hogy megvédje őket. A nyomok pedig Toszkána aranyló dombjai közé vezetnek éppen a szüret idején. Misztikum, évszázadokon átívelő titkok, szerelem és a csodálatos Toszkána, mindez N.L. Green regényében érdemes beszerezni. Ez nem más, mint a Szüret egy toszkán festménybe zárva.

jó filmekkel várják Önöket. Balassa Gyarmaton ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Rédei Reni a mikrofonnál. A mai napon a gyerekekkel megnézhetik 3:45-től a Verdákat. 2-kor vetítik a Marsupilámit, illetve 3:45-től és 4:30-től Préri Farkas visszavág. 4 órakor Akik igazán számítanak, 4:45-től és 6:00-tól Csajos hétvége. Ha még nem látták, akkor megnézhetik Sandra Bullockkal és Nicole Kidmannel a főszerepben az Átkozott boszorkák második részét 3:45-től. El Camino, Találd meg az utad egy jó kis film 6 órától, 7:30-től és 8:00-tól 10 éjszakás kaland. Este 8:00-kor vetítik a Kaptár című filmet, illetve a Bal szerencse akcióban című vígjátékot, valamint a Torrente 6. részét. Ez nem más, mint az Elnöki ügy. Kellemes szórakozást mindenkinek a moziban!

0: Megafon az éterben, illetve az interneten is, www.megafonfm.hu. Tartsanak velem továbbra is, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig pörögnek a megaslágerek.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
4: Ifjúsági programsorozat indul átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az együttműködésben a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti, a Szkéni, a Trafó, az Örkény és a Víg Színház vesz részt. A programsorozat egy háromnapos fesztivállal zárul. A legtöbb program ingyenes vagy kedvezményes, regisztrációhoz kötött. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter vasárnap internetes oldalán. Lannert Judit arról számolt be, hogy Bergi Judittal, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával arról egyeztetett, hogyan juthatna el a könyvek világa és a kortárs irodalom minél több gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz. Kiemelte, fontos, hogy a budapesti és vidéki, valamint a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki ezekből a lehetőségekből. A miniszter szerint már kisgyermekkorban meg kell szerettetni a meséket és az olvasást, miközben fejleszteni kell a szövegértést és az empátiát. Több lehetőséget teremtenének a szabad olvasásra az iskolákban, emellett átláthatóbbá tennék a kortárs gyermekirodalmi kínálatot. Lannert Judit szerint a könyvek eljuttatásánál a helyi igényeket is figyelembe kell venni. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború nem Szlovákia háborúja. Szombati videóüzenetében azt mondta, kormánya mindent megtesz azért, hogy az országot ne sodorják bele a konfliktusba. Fico szerint egyes politikusok a háborút Oroszország és a NATO közötti közvetlen konfliktussá akarják szélesíteni. A kormányfő azonnali béketárgyalásokat sürget és kijelentette, kormánya idején nem küldenek szlovák katonákat külföldre Oroszország vagy más ország ellen harcolni. Fico úgy véli, az Oroszország legyőzését célzó nyugati stratégia kudarcot vallott. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szlovákia továbbra is tiszteletben tartja Európai Uniós és NATO tagságát. A szlovák kormányfő az energia és üzemanyagárak miatt is aggodalmát fejezte ki. Szokatlan jelenetet rögzített egy biztonsági kamera egy San Diego-i betörés során, írja az index.hu. A ház Golden Retrievere Nash először az asztal alá bújt el és lihegett, később azonban egy plüssjátékkal a szájában odament a betörőhöz és csóválni kezdte a farkát. A felvétel gyorsan elterjedt az interneten, ahol sokan úgy vélték, a kutya egyszerűen barátkozni próbált. Állatviselkedési szakértők szerint azonban a farokcsúválás és a játék sem feltétlenül jelent boldogságot, ezért óvatosságra intenek. A ház tulajdonosa éppen Chicagóban tartózkodott, amikor riasztást kapott. Értesítette a rendőrséget, akik drón segítségével elfogták a betörőt. A férfit többek között betöréssel, rongálással, rendőr elleni támadással és kábítószer birtoklásával gyanúsítják.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
5: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
0: Időjárás.
4: Egy hideg front elszúrtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 20 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
2: Közlekedés.
4: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etesbel területén, Salgótarjánban, a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
6: Megafon.
7: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak. A Megafonban indul az újabb óra, Rédei Reni a mikrofonnál. Most pedig jöjjön egy magyar nyelvű dal. Herceg Erika Sebzett című száma az érzelmekről, a csalódásról, és arról az állapotról szól, amikor valaki még hordozza egy korábbi kapcsolat nyomait, de közben próbál tovább lépni. Herceg Erika kárpátaljai származású énekesnő, aki a tehetségkutatók és televíziós műsorok révén is ismerté vált a magyar közönség előtt. A Sebzett pedig az érzékenyebb, személyesebb oldalát mutatja meg. Jöjjön tehát Herceg Erika itt a Megafonban.

hangolódjunk az őszre, életmodrovattal megyünk tovább a kirakatban. Az ősz beköszöntével nem csak a természet változik meg körülöttünk, hanem a mindennapi ritmusunk is. A hosszabb esték, a hűvösebb reggelek és a kevesebb természetes fény miatt érdemes egy picit tudatosabban figyelni arra, hogy hogyan töltjük a napjainkat. Az egyik legegyszerűbb őszi tipp, hogy próbáljunk meg minél több időt a szabadban lenni. Még akkor is, ha már nincs nyári meleg. Egy 20-30 perces séta ebéd után vagy munka után nem csak átmozgatja, hanem a friss levegő és a természetes fény miatt a közérzetnek is jót tehet. Érdemes ilyenkor a napi rendünket is egy kicsit visszarendezni. Ha nyáron késő feküdtünk le, fokozatosan térjünk vissza a rendszeresebb alvásidőhöz, lefekvés előtt pedig próbáljuk csökkenteni a telefon és a számítógép használatát. És ne feledkezzünk meg az étkezésről sem. Az ősz rengeteg szezonális alapanyagot kínál, sütőtököt, almát, körtét, céklát, káposztaféléket. Ezekből egyszerű, meleg, tápláló ételeket készíthetünk. Hamarosan folytatjuk tovább őszi életmód tippjeinkkel, de előtte

Hamarosan pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei, most a kirakatban az életmód rovattal folytatjuk. Az ősz remek alkalom arra is, hogy néhány apró szokást beépítsünk a mindennapokba. Nem kell nagy változásokra gondolni, sokszor éppen a kis lépések teszik kellemesebbé a hétköznapokat. Kezdjük például a reggeleket egy nyugodtabb indulással. Keljünk néhány perccel korábban, szellőztessünk, ígyunk meg egy pohár vizet, és ne rögtön a telefonunkat kezdjük el nézegetni, már néhány nyugodt perc is nagyon sokat számít. Az őszi időszakban különösen jól jöhetnek a meleg italok, de érdemes a kávé mellett más lehetőségeket is kipróbálni. Egy gyömbéres citromos ital, egy koffeinmentes tea, vagy akár egy fahéjas almaital is kellemes része lehet a hűvösebb napoknak. A mozgást se hagyjuk abba, csak azért, mert véget ért a nyár. Ha nincs kedvünk szabadtéri sporthoz, egy rövid otthoni torna, jóga vagy egy tempós séta is megfelelő lehet, a lényeg a rendszeresség. Ne úgy tekintsünk az őszre, mint a nyár végére, hanem mint egy új időszak kezdetére.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, hamarosan pörögnek tovább a dalok, előtte hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
2: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
7: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell. Kövesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
8: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
7: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
2: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
9: Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vasárnap internetes oldalán. Bejegyzésében egy a szigetvári kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és vállapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az együttműködésben a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti, a Szkéni, a Trafó, az Örkény és a Víg Színház vesz részt. A programsorozat egy háromnapos fesztivállal zárul. A legtöbb program ingyenes vagy kedvezményes, regisztrációhoz kötött. A biztonságos kerékpározás feltételeinek bővítését szorgalmazza Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester. Szombati interneten megosztott bejegyzésében a Biciklivel Kortalanul program budapesti rendezvényéről osztott meg fényképeket. A nemzetközi kezdeményezés eseményén a főpolgármester Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A program önkéntesei riksával visznek kerékpározni olyan időseket, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt már nem tudnak önállóan biciklizni. Karácsony Gergely szerint a kezdeményezés nem csak élményt, hanem szabadságot és a közösséghez tartozás érzését is adja az időseknek. A Koppenhágából indult Cycling Without Age mozgalom magyar közössége tavaly alakult meg. A főpolgármester közlése szerint idén Budapest adhat otthont a szervezetvilág találkozójának. A rendezvényen riksás kerékpáros felvonulást is tartottak a fővárosban, az akadálymentes és kortalan kerékpározás népszerűsítésére. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpározás élménye azok számára is elérhető legyen, akik önállóan már nem tudnak biciklizni. Az énekes Korsós Judit, azaz Lola lezárta Tini Star korszakát, és már nem szeretne a 20 évvel ezelőtti önmagára hasonlítani. Az énekesnő mindössze 16 éves volt, amikor országosan ismerté vált, dalai pedig ma is a 2000-es évek meghatározó emlékei közé tartoznak. A Borsnak arról beszélt, hogy bár jól esett számára a nyári nosztalgikus effort fellépés, nem vágyik vissza a tinédzser éveibe. Tavaly ősszel édesanya lett, és egy időre a színpadtól is visszavonult. Saját slágereit ma is énekli, de már a felnőtt nőt szeretné megmutatni közönségének. Lola szerint rajongói is vele együtt változtak az elmúlt 2 évtizedben.
6: Időjárás.
9: Egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 20 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
10: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
9: Közlekedés. Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etesbel területén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
11: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
6: Megafon.
1: Nagyon szól.
0: Kellemes őszi hétfőt kívánok mindenkinek, ez itt továbbra is a Kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Jöjjön most egy igazi örökzöld, amelynél már a cím is elárulja, hogy milyen hangulat következik. A The Pointer Sisters I'm So Excited 1982-ben jelent meg, és az együttes egyik legismertebb slágere lett a dal energikus pop-funk hangzásával, és a három testvér jellegzetes vokájával vált emlékezetessé. Azóta is rendszeresen felcsendül bulikban, filmekben, sorozatokban, mert erre a dalra tényleg nehéz mozdulatlanul maradni. Érkezik tehát a The Pointer Sisters és az I'm So Excited itt a Megafonban.

Nagy világrovattal megyünk tovább a kirakatban, ha Ausztriára gondolunk, talán elsőként Bécs jut eszünkbe, és vele együtt a császári pompa, a Schönbrunni kastély valóban kihagyhatatlan, a Habsburgok egykori nyári rezidenciája, ma Bécs egyik legismertebb látnivalója. A kastély reprezentatív termei mellett hatalmas park, gloriett, labirintus, és a híres Schönbrunni állatkert is várja a látogatókat. Ha pedig szeretjük a művészeteket, akkor érdemes felkeresni a Belvederét. Az egykori barokk palota Savoyai Jenő herceg rezidenciája volt, ma pedig világhírű múzeum. Itt található többek között Gustav Klimt egyik legismertebb festménye, a Csók, de Schiele és Van Gogh művei is megtalálhatók a gyűjteményben. És ha már Bécsben járunk, a Hofburgot se hagyjuk ki, a hatalmas palota komplexum több mint 7 évszázadon át kapcsolódott a Habsburgokhoz, ma pedig a múzeumoknak és különböző gyűjteményeknek ad otthont. Három hely, három különböző világ, császári történelem, barokk pompa és világhírű művészet. Hamarosan folytatjuk tovább Ausztriával, előtte zenélünk.

romantikus mesébe illő várak Ausztriában. Folytatjuk tovább a napi nagyvilág rovatot. Salzburg közelében található a Hebruni kastély, amelyet a 17. század elején Markus Zittikus érsek építtetett nyári szórakozóhelynek. A kastély különlegessége a fantasztikus park és több mint 400 éves úgynevezett tréfás szökőkutak rendszere, rejtett vízsugarak és vízzel működő játékok lepik meg a látogatókat. A kastély és a vízi játékok november 1-jéig látogathatók. Ha pedig egy igazi, középkori várélményre vágynak, akkor irány Steyerország és a Riegersburg. A több mint 850 éves vár egy 482 méter magas, vulkanikus sziklán magasodik, és a délkelet steyerországi táj egyik jelképe. A várban több kiállítás is bemutatja a hely történetét, köztük egy boszorkánysággal foglalkozó tárlat, és még ragadozó madár bemutatókat is tartanak itt. Ausztria tehát akkor is tartogat különleges úti célokat, hanem csupán a híres bécsi kastélyokat szeretnénk felfedezni. Egy őszi kirándulás során a színes erdők és dombok között ezek a történelmi épületek egészen különleges hangulatot adhatnak az utazásnak. Irány Ausztria!

0: Ez volt a mai kirakat, köszönöm, hogy velem tartottak. Hideg fronttal indult a hét, úgyhogy a frontérzékenyeknek kitartást kívánok. Kellemes őszt a továbbiakban is, mint azoknak, akik imádják a bekuckózós időket. Érdemes egy jó könyvet beszerezni, mint például a Szüret a Toszkán festménybe zárva című NL Green könyvet. Ez egy nagyon jó kis őszi kuckózós könyv. Ami pedig a továbbiakat illeti, pörögnek tovább a megaslágerek, velem pedig holnap délelőtt 10 órától ismét találkozhatnak, addig is csupa szépet és jót kívánok mindenkinek. Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
2: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
2: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
6: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxán vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
7: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
7: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
8: Befogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Az állat a Kemence Diós Jenő erdészeti úton a Királyk út közelében bukkant fel, ahol egy túrázó jelezte a jelenlétét az erdészeknek, értesülte meg a FON. Pénzes Boglárka, az Ipoly Erdő ZRT erdőművelési műszaki vezetője a rádió érdeklődésére elmondta. A helyszínre érkezéskor eleinte könnyen megközelítették az állatot, ám amikor megpróbálták befogni, csak nem egy órás kergetőzés kezdődött. Végül a túrázó segítségével egy nagy pókróccal sikerült biztonságosan befogni. Az állatot a törökmezői kis állatparkba szállították, ahol karanténba került és állatorvosi vizsgálaton esik át. Az ormányos medve Magyarországon idegen honos inváziós fajnak számít, tartása engedélyköteles. A szakemberek arra kérik a túrázókat, hogyha hasonló állattal találkoznak, ne próbálják megközelíteni vagy befogni. Érdemes biztonságos távolságot tartani és értesíteni az illetékes szakembereket. Az állat viselkedése ugyanis kiszámíthatatlan lehet, ezért a befogást minden esetben bízzuk képzett szakemberekre. A mozgás öröme és a közös sportolás népszerűsítése a legfontosabb célja a Mozdulj gyarmatnak, amely idén is sokakat megmozgatott. Dobsonyi László szervező szerint nem a versengésen van a hangsúly, hanem azon, hogy a fiatalok és szüleik együtt töltsenek aktív időt, és mindenki a saját lehetőségeihez mérten mozogjon. Kiemelte, az idei eseményre rengetegen regisztráltak, majd a nevezést is leadták, ami a részvétel feltétele volt. A szervezők 800 rajtszámot készítettek, ezek közül a rendezvény előtt mintegy 640-et már át is vettek a résztvevők. A szervezők szerint ez is jól mutatja, hogy van igény az olyan közösségi programokra, amelyek a sportolást könnyed, családias formában népszerűsítik. Átadták Nógrád legrangosabb elismeréseit a 20. Nógrádi Vármegye napon. A jubilómi rendezvénynek Trégely Palánk adott otthont, ahol ünnepi közgyűlésen köszöntötték a Vármegye kiemelkedő teljesítménynyújtó személyeit és közösségeit. Nógrád Vármegye díszpolgára címet Szalai Miklós és dr. Búdis Pál vehette át. Nógrád Vármegye érdíjban 12 személy részesült. Többek között átadták a Szonták Pál, a Bérci Károly a gazdaságért, a Sajtó, valamint a Szondi György díjakat is. Elismerést kaptak az oktatás, a szociális ellátás és a karitatív munka, az egészségügy, valamint a nemzetiségi közösségek területén kiemelkedően dolgozók is. Nógrádikum díjban a Nógrád szakáli Kálvária hegy részesült. A rendezvényen új értékekkel is bővült a Nógrád vármegyei értéktár, többek között a bujáki tubuval és a nógrádi betlehemes hagyományokkal. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az együttműködésben a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház a Radnóti, a Szkéni, a Trafó, az Örkény és a Víg Színház vesz részt. A programsorozat egy háromnapos fesztivállal zárul. A legtöbb program ingyenes vagy kedvezményes, regisztrációhoz kötött. Tovább romlik az üzemanyagellátás Franciaországban. A kormány szeptember 18-ai adatai szerint a töltőállomások 11%-ánál már hiány volt legalább egyféle üzemanyagból. A helyzet két nap alatt jelentősen romlott. Szeptember 16-án még a kutak 9%-át érintette a probléma. A legsúlyosabban Grand East régió érintett, ahol a kutak 16%-ánál volt hiány. Közben az árak is emelkednek. A dízel literenkénti átlagára 2,38 € volt, mindössze 2 centtel maradt el az áprilisi rekordtól. Emmanuel Macron a kialakult helyzetről a parlamenti pártok vezetőivel egyeztetett. A kormány új támogatást is előkészít a munkába járó, sokat utazó franciák számára. Az ellátási gondok miatt több helyen tiltakozásokat is tartottak.
9: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
10: Időjárás.
8: Egy hideg front elszórtan esőt, záporokat, néhol zivatarokat hoz. A front mögött sokfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati szél. 18 és 20 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.
9: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
11: Nyékiautóház.hu.
9: Közlekedés.
8: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etesbel területén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
9: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
12: mega jó hangulatban.
13: Megafon, nagyot szól.

0: Megafon. Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
1: A hagyományok megőrzésének és továbbadásának fontosságát emelte ki a Balassagyarmati Tűzoltóság 150 éves jubileumi ünnepségén dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok. A BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság főigazgatója méltatta az elődök munkáját, és köszönetet mondott az idősebb tűzoltóknak, amiért tapasztalataikat átadták a fiatalabb kollégáknak. Hangsúlyozta az önkéntes tűzoltók, a társ szervezetek és az önkormányzatok támogatásának jelentőségét is. A jubileumi rendezvényen több tűzoltó és a munkát segítő szervezetet is elismertek. A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság dísztárgyat és emléklapot kapott, a parancsnokság teljes állományát és korábbi vezetőit pedig emléktárgyal jutalmazták. Az ünnepségen felavatták Szent Flórián a tűzoltók védőszentjének szobrát is. Az alkotás mellett időkapszulát helyeztek el, majd a szobrot megáldották. A jubileumon a tűzoltóság múltját és a jelenlegi állomány munkáját is méltatták. A héten elkezdődik az új, szabványos szelektív hulladékgyűjtő edények térítésmentes kiosztása Nógrádkövesden. A MOHU a hulladékgazdálkodási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleknek ingatlanonként egy edényt biztosít használatra. Az önkormányzat munkatársai a kukákat már elszállították Nógrád Marcalból. Az edények összeszerelése után pedig ezen a héten folyamatosan több ütemben házhoz viszik azokat a jogosult háztartásokhoz, közölte Sinkó Attila polgármester internetes oldalán. A település vezeti és egy türelmet kér a lakosságtól, mivel a kiosztás időt vesz igénybe. Az új edényekben műanyag, fém és papír hulladék gyűjthető. A szállítás rendje nem változik, továbbra is hulladék naptár szerinti napokon ürítik a kukákat. A többlet hulladék átlátszó zsákban továbbra is kihelyezhető. Az edények a MOHU tulajdonában maradnak. Sinkó Attila kiemelte, tulajdonos vagy használóváltás, illetve öröklés esetén az önkormányzat segít az adatok rendezésében. Átadták Nógrád legrangosabb elismeréseit a 20. Nógrádi Vármegye napon. A jubileumi rendezvénynek Trégely Palánk adott otthont, ahol ünnepi közgyűlésen köszöntötték a Vármegye kiemelkedő teljesítménynyújtó személyeit és közösségeit. Nógrád Vármegye díszpolgára címet Szalai Miklós és dr. Búdis Pál vehette át. Nógrád Vármegye érdíjban 12 személy részesült. Többek között átadták a Szonták Pál, a Bérci Károly a gazdaságért, a Sajtó, valamint a Szondi György díjakat is. Elismerést kaptak az oktatás, a szociális ellátás és a karitatív munka, az egészségügy, valamint a nemzetiségi közösségek területén kiemelkedően dolgozók is. Nógrádikum díjban a Nógrád szakáli Kálvária hegy részesült. A rendezvényen új értékekkel is bővült a Nógrád vármegyei értéktár, többek között a bujáki tubuval és a nógrádi betlehemes hagyományokkal. Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vasárnap internetes oldalán. Bejegyzésében egy a szigetvári kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és vállapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszintesség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia.
3: Közlekedés.
1: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etesbél területén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
3: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
4: Nagyon szól.

0: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckutime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra zálog ékszerüzlet.
3: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern design egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
4: Kövesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
5: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
4: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
0: Reklámot hallottak.
6: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
7: A hagyományok megőrzésének és továbbadásának fontosságát emelte ki a Balassagyarmati Tűzoltóság 150 éves jubileumi ünnepségén dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok. A BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság főigazgatója méltatta az elődök munkáját, és köszönetet mondott az idősebb tűzoltóknak, amiért tapasztalataikat átadták a fiatalabb kollégáknak. Hangsúlyozta az önkéntes tűzoltók, a társ szervezetek és az önkormányzatok támogatásának jelentőségét is. A jubileumi rendezvényen több tűzoltó és a munkát segítő szervezetet is elismertek. A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság dísztárgyat és emléklapot kapott, a parancsnokság teljes állományát és korábbi vezetőit pedig emléktárgyal jutalmazták. Az ünnepségen felavatták Szent Flórián a tűzoltók védőszentjének szobrát is. Az alkotás mellett időkapszulát helyeztek el, majd a szobrot megáldották. A jubileumon a tűzoltóság múltját és a jelenlegi állomány munkáját is méltatták. A héten elkezdődik az új, szabványos szelektív hulladékgyűjtő edények térítésmentes kiosztása Nógrádkövesden. A MOHU a hulladékgazdálkodási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleknek ingatlanonként egy edényt biztosít használatra. Az önkormányzat munkatársai a kukákat már elszállították Nógrád Marcalból. Az edények összeszerelése után pedig ezen a héten folyamatosan több ütemben házhoz viszik azokat a jogosult háztartásokhoz, közölte Sinkó Attila polgármester internetes oldalán. A település vezeti és egy türelmet kér a lakosságtól, mivel a kiosztás időt vesz igénybe. Az új edényekben műanyag, fém és papír hulladék gyűjthető. A szállítás rendje nem változik, továbbra is hulladék naptár szerinti napokon ürítik a kukákat. A többlet hulladék átlátszó zsákban továbbra is kihelyezhető. Az edények a MOHU tulajdonában maradnak. Sinkó Attila kiemelte, tulajdonos vagy használóváltás, illetve öröklés esetén az önkormányzat segít az adatok rendezésében. Átadták Nógrád legrangosabb elismeréseit a 20. Nógrádi Vármegye napon. A jubileumi rendezvénynek Trégely Palánk adott otthont, ahol ünnepi közgyűlésen köszöntötték a Vármegye kiemelkedő teljesítménynyújtó személyeit és közösségeit. Nógrád Vármegye díszpolgára címet Szalai Miklós és dr. Búdis Pál vehette át. Nógrád Vármegye érdíjban 12 személy részesült. Többek között átadták a Szonták Pál, a Bérci Károly a gazdaságért, a Sajtó, valamint a Szondi György díjakat is. Elismerést kaptak az oktatás, a szociális ellátás és a karitatív munka, az egészségügy, valamint a nemzetiségi közösségek területén kiemelkedően dolgozók is. Nógrádikum díjban a Nógrád szakáli Kálvária hegy részesült. A rendezvényen új értékekkel is bővült a Nógrád vármegyei értéktár, többek között a bujáki tubuval és a nógrádi betlehemes hagyományokkal. Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vasárnap internetes oldalán. Bejegyzésében egy a szigetvári kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és vállapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia.
8: Közlekedés.
7: Ma nappal Dunakeszin a Rév utcában, Etesbel területén, Salgótarjánban a Budapesti úton és Romhányban számíthatnak az autósok trafipaxra.
9: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
10: mega jó hangulatban.
11: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
0: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
7: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Hé, Balassa gyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassa gyarmaton, a kórház mellett!
0: Reklámot hallottak!
9: 18 óra van!
0: Itt a Megafon.
10: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 21-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
11: Hírek.
10: A hagyományok megőrzésének és továbbadásának fontosságát emelte ki a Balassagyarmati Tűzoltóság 150 éves jubileumi ünnepségén dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok. A BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság főigazgatója méltatta az elődök munkáját, és köszönetet mondott az idősebb tűzoltóknak, amiért tapasztalataikat átadták a fiatalabb kollégáknak. Hangsúlyozta az önkéntes tűzoltók, a társ szervezetek és az önkormányzatok támogatásának jelentőségét is. A jubileumi rendezvényen több tűzoltó és a munkát segítő szervezetet is elismertek. A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság dísztárgyat és emléklapot kapott, a parancsnokság teljes állományát és korábbi vezetőit pedig emléktárgyal jutalmazták. Az ünnepségen felavatták Szent Flórián a tűzoltók védőszentjének szobrát is. Az alkotás mellett időkapszulát helyeztek el, majd a szobrot megáldották. A jubileumon a tűzoltóság múltját és a jelenlegi állomány munkáját is méltatták. Dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornokot, a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság főigazgatóját hallják.
12: Legyünk büszkék a hivatásunkra. Legyünk büszkék arra, hogy évtizedek óta a közvéleménykutatások szerint az állampolgárok legjobban a tűzoltókban bíznak. Ahhoz, hogy ez a közvélekedés így alakuljon, természetesen sokat kellett tenni. Balassagyarmati hivatásos tűzoltóknak 150 évet kellett ezért tenni, és úgy gondolom, hogy a jelen generációinak is az a feladata, hogy ezt a töretlen bizalmat az állampolgárokban erősítsék, mindenek előtt tettekkel, cselekedetekkel, hivatástudattal és az állampolgárokhoz való maximális lojalitással.
10: Befogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Az állat a Kemence Diós Jenő erdészeti úton a Királykút közelében bukkant fel, ahol egy túrázó jelezte a jelenlétét az erdészeknek, értesülte Megafon. Pénzes Boglárka, az Ipoly Erdő ZRD erdőművelési műszaki vezetője a rádió érdeklődésére elmondta. A helyszínre érkezéskor eleinte könnyen megközelítették az állatot, ám amikor megpróbálták befogni, csak nem egy órás kergetőzés kezdődött. Végül a túrázó segítségével egy nagy pókróccal sikerült biztosítani. biztonságosan befogni. Az állatot a törökmezői kis állatparkba szállították, ahol karanténba került és állatorvosi vizsgálaton esik át. Az ormányos medve Magyarországon idegen honos inváziós fajnak számít, tartása engedélyköteles. A szakemberek arra kérik a túrázókat, hogy ha hasonló állattal találkoznak, ne próbálják megközelíteni vagy befogni. Érdemes biztonságos távolságot tartani és értesíteni az illetékes szakembereket. Az állat viselkedése ugyanis kiszámíthatatlan lehet, ezért a befogást minden esetben bízzuk képzett szakemberekre. Pénzes Boglárkát, az Ipoly Erdő ZRT erdőművelési műszaki vezetőjét hallják.
1: Kaptunk egy telefont az erdészetre, hogy egy turista itt a Kemencei völgyön a Királykút után terelgeti ezt az ormányos medvét, és hogy esetleg ki tudnék-e menni, és most talán lenne lehetőség rá, hogy befogjuk őt, mert nagyon barátságosan turkál az útszélén. Én autóba ültem, kimentem a völgyre, megtaláltam őket, és hát valóban ott turkált, és nagyon aranyos volt, addig a pontig, amíg nem jött rá, hogy hát én el akarom őt most fogni. És hát akkor elindult egy órás hercehurca, hogy próbáltuk elfogni őt, fölment az oldalba, lejött az oldalból, csalogattuk minden. Aztán a vége az lett, hogy ahogy szaladt a már a műúton, akkor mentem utána a pokróccal, és akkor több próbálkozás után sikerült úgy rádobnom a pokrócot, hogy ő se sérüljön, én se, és akkor biztonságban vele tudtuk tenni őt ebbe a csapdába, vagy hát ebbe az élve fogó ketrecbe.
10: A héten elkezdődik az új, szabványos szelektív hulladékgyűjtő edények térítésmentes kiosztása Nógrádkövesden. A MOHU a hulladékgazdálkodási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleknek ingatlanonként egy edényt biztosít használatra. Az önkormányzat munkatársai a kukákat már elszállították Nógrád Marcalból. Az edények összeszerelése után pedig ezen a héten folyamatosan több ütemben házhoz viszik azokat a jogosult háztartásokhoz, közölte Sinkó Attila polgármester internetes oldalán. A település vezetés és egy türelmet kér a lakosságtól, mivel a kiosztás időt vesz igénybe. Az új edényekben műanyag, fém és papír hulladék gyűjthető. A szállítás rendje nem változik, továbbra is hulladék naptár szerinti napokon ürítik a kukákat. A többlet hulladék átlátszó zsákban továbbra is kihelyezhető. Az edények a MOHU tulajdonában maradnak. Sinkó Attila kiemelte, tulajdonos vagy használóváltás, illetve öröklés esetén az önkormányzat segít az adatok rendezésében. A mozgás öröme és a közös sportolás népszerűsítése a legfontosabb célja a Mozdulj Gyarmatnak, amely idén is sokakat megmozgatott. Dobsonyi László szervező szerint nem a versengésen van a hangsúly, hanem azon, hogy a fiatalok és szüleik együtt töltsenek aktív időt, és mindenki a saját lehetőségeihez mérten mozogjon. Kiemelte, az idei eseményre rengetegen regisztráltak, majd a nevezést is leadták, ami a részvétel feltétele volt. A szervezők 800 rajtszámot készítettek, ezek közül a rendezvényen mintegy 640-et már át is vettek a résztvevők. A szervezők szerint ez is jól mutatja, hogy van igény az olyan közösségi programokra, amelyek a sportolást könnyed, családias formában népszerűsítik. Dobsonyi Lászlót, az esemény szervezőit hallják.
9: Rengetegen regisztráltak, és a regisztráció után rengetegen neveztek is, mert ez nagyon fontos volt, hogy a regisztráció nem volt elég, hanem nevezést is le kellett adni, ami alapján kaptatok egy rajtszámot, ami rajtam is látható. Nagyon-nagyon flottul ment a rajtszámok kiadása, és úgy tudom, hogy 800 rajtszámot készítettünk, és 640 körüli rajtszám átvétel történt meg a rendezvény előtt. Az elsődleges szempontja az egész rendezvénynek az, hogy sportoljanak a mai fiatalok, és nem csak a fiatalok, ezáltal a szüleik is, legyenek együtt. Itt nem egy versenyszerű sportról van szó, hanem egy tömegsport jellegű rendezvényről, ami arról szól, hogy mindenki azt, amit szeretne, abban egy picit mozduljon meg, érezze jól magát.
10: Átadták Nógrád legrangosabb elismeréseit a 20. Nógrádi Vármegye napon. A jubilómi rendezvénynek Trégely Palánk adott otthont, ahol ünnepi közgyűlésen köszöntötték a Vármegye kiemelkedő teljesítménynyújtó személyeit és közösségeit. Nógrád Vármegye díszpolgára címet Szalai Miklós és dr. Búdis Pál vehette át. Nógrád Vármegye érdíjban 12 személy részesült. Többek között átadták a Szonták Pál, a Bérci Károly a gazdaságért, a Sajtó, valamint a Szondi György díjakat is. Elismerést kaptak az oktatás, a szociális ellátás és a karitatív munka, az egészségügy, valamint a nemzetiségi közösségek területén kiemelkedően dolgozók is. Nógrádikum díjban a Nógrád szakáli Kálvária hegy részesült. A rendezvényen új értékekkel is bővült a Nógrád vármegyei értéktár, többek között a gulyáki túbúval és a nógrádi betlehemes hagyományokkal. Kiemelkedő eredményt értek el a Nógrád vármegyét képviselő rendőrök a 6. Szikla Szilárd Mesterlövész emlékversenyen Budapesten. A megmérettetésen rendőrségi, honvédségi és más rendvédelmi szervek képviselői indultak. Nógrád vármegyét a Cserhát Megta 3 munkatársa, Csaba Gergely rendőrfőtörzs zászlós, Szabó Gábor rendőrfőtörzsőrmester és Berta Richard rendőrhadnagy képviselte. Amint egy 80 fős mezőnyben a rendőrségi regulár kategóriában két nógrád versenyző is dobogóra állhatott. Csaba Gergely az első, Szabó Gábor pedig a második helyen végzett. A versenyzők távcsöves puskával és maroklőfegyverrel teljesítettek statikus, pontlövészeti és dinamikus feladatokat.
11: Közlekedés.
10: Ma éjjel a 22-es úton Széchenyi belterületén mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan!
11: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
13: mega jó hangulatban.
14: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám. Reklám. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
0: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél, Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
2: Kövesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
3: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
2: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: 19 óra van.
0: Itt a Megafon. Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
5: A héten elkezdődik az új, szabványos szelektív hulladékgyűjtő edények térítésmentes kiosztása Nógrád Kövesden. A MOHU a hulladékgazdálkodási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleknek ingatlanonként egy edényt biztosít használatra. Az önkormányzat munkatársai a kukákat már elszállították Nógrád Marcalból. Az edények összeszerelése után pedig ezen a héten folyamatosan több ütemben házhoz viszik azokat a jogosult háztartásokhoz, közölte Sinkó Attila polgármester internetes oldalán. A település vezeti és egy türelmet kér a lakosságtól, mivel a kiosztás időt vesz igénybe. Az új edényekben műanyag, fém és papír hulladék gyűjthető. A szállítás rendje nem változik, továbbra is hulladék naptár szerinti napokon ürítik a kukákat. A többlet hulladék átlátszó zsákban továbbra is kihelyezhető. Az edények a MOHU tulajdonában maradnak. Sinkó Attila kiemelte, tulajdonos vagy használóváltás, illetve öröklés esetén az önkormányzat segít az adatok rendezésében. Kiemelkedő eredményt értek el a Nógrád vármegyét képviselő rendőrök a 6. Szikla Szilárd Mesterlövész emlékversenyen Budapesten. A megmérettetésen rendőrségi, honvédségi és más rendvédelmi szervek képviselői indultak. Nógrád vármegyét a Cserhát Megta 3 munkatársa, Csaba Gergely rendőrfőtörzs zászlós, Szabó Gábor rendőrfőtörzsőrmester és Berta Richard rendőrhadnagy képviselte. Amint egy 80 fős mezőnyben a rendőrségi regulár kategóriában két nógrád versenyző is dobogóra állhatott. Csaba Gergely az első, Szabó Gábor pedig a második helyen végzett. A versenyzők távcsöves puskával és maroklőfegyverrel teljesítettek statikus, pontlövészeti és dinamikus feladatokat. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter vasárnap internetes oldalán. Lannert Judit arról számolt be, hogy Bergi Judittal, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával arról egyeztetett, hogyan juthatna el a könyvek világa és a kortárs irodalom minél több gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz. Kiemelte, fontos, hogy a budapesti és vidéki, valamint a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki ezekből a lehetőségekből. A miniszter szerint már kisgyermekkorban meg kell szerettetni a meséket és az olvasást, miközben fejleszteni kell a szövegértést és az empátiát. Több lehetőséget teremtenének a szabad olvasásra az iskolákban, emellett átláthatóbbá tennék a kortárs gyermekirodalmi kínálatot. Lannert Judit szerint a könyvek eljuttatásánál a helyi igényeket is figyelembe kell venni. Rekordmennyiségű műanyagot találtak egy fiatal tengeri madár emésztőrendszerében brit kutatók, írja egy tudományos lap. A barna vészmadár szervezetében 894 műanyag darabot azonosítottak, összesen 64,2 g tömegben. Ez az állat testtömegének több mint 15%-a. A kutatás szerint 2023 és 26 között évről évre új rekordot mértek az elfogyasztott műanyag mennyiségében. A fiókákhoz a szennyeződés jellemzően úgy jut el, hogy szüleik tápláléknak nézik az óceánban úszó hulladékot. A szakértők szerint a műanyag hosszú távon károsítja az állatok emésztőrendszerét, és akár pusztulásukhoz is vezethet. A kutatók szerint az újrahasznosítást ösztönző szabályok és a műanyag hulladék visszaszorítása enyhíthetné a problémát. A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a szennyezés még a műanyaggyártás azonnali leállítása esetén is évtizedekig növekedhet. Szokatlan jelenetet rögzített egy biztonsági kamera egy San Diego-i betörés során, írja az index.hu. A ház Golden Retrievere, Nash, először az asztal alá bújt el és lihegett, később azonban egy plüssjátékkal a szájában odament a betörőhöz és csóválni kezdte a farkát. A felvétel gyorsan elterjedt az interneten, ahol sokan úgy vélték, a kutya egyszerűen barátkozni próbált. Állatviselkedési szakértők szerint azonban a farokcsúválás és a játék sem feltétlenül jelent boldogságot, ezért óvatosságra intenek. A ház tulajdonosa éppen Chicagóban tartózkodott, amikor riasztást kapott. Értesítette a rendőrséget, akik drón segítségével elfogták a betörőt. A férfit többek között betöréssel, rongálással, rendőr elleni támadással és kábítószer birtoklásával gyanúsítják. Az énekes Korsós Judit, azaz Lola, lezárta tinisztár korszakát, és már nem szeretne a 20 évvel ezelőtti önmagára hasonlítani. Az énekesnő mindössze 16 éves volt, amikor országosan ismerté vált, dalai pedig ma is a 2000-es évek meghatározó emlékei közé tartoznak. A Borsnak arról beszélt, hogy bár jól esett számára a nyári nosztalgikus effort feldépés, nem vágyik vissza a tinédzser éveibe. Tavaly ősszel édesanya lett, és egy időre a színpadtól is visszavonult. Saját slágereit ma is énekli, de már a felnőtt nőt szeretné megmutatni közönségének. Lola szerint rajongói is vele együtt változtak az elmúlt 2 évtizedben.
0: Közlekedés.
5: Ma éjjel a 22-es úton Széchenyi belterületén mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
0: Mega jó hangulatban.
4: Megafon. Nagyot szól.
6: You're my spicy margarita.

0: We got news for you.
1: You better.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Befogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Az állat a Kemencedi Jós-Jenő erdészeti úton a Király kút közelében bukkant fel, ahol egy túrázó jelezte a jelenlétét az erdészeknek, értesülte meg a FON. Pénzes Boglárka, az Ipoly Erdő ZRT erdőművelési műszaki vezetője a rádió érdeklődésére elmondta. A helyszínre érkezéskor eleinte könnyen megközelítették az állatot, ám amikor megpróbálták befogni, csak nem egy órás kergetőzés kezdődött. Végül a túrázó segítségével egy nagy pókróccal sikerült biztonságosan befogni. Az állatot a törökmezői kis állatparkba szállították, ahol karanténba került és állatorvosi vizsgálaton esik át. Az ormányos medve Magyarországon idegen honos inváziós fajnak számít, tartása engedélyköteles. A szakemberek arra kérik a túrázókat, hogyha hasonló állattal találkoznak, ne próbálják megközelíteni vagy befogni. Érdemes biztonságos távolságot tartani és értesíteni az illetékes szakembereket. Az állat viselkedése ugyanis kiszámíthatatlan lehet, ezért a befogást minden esetben bízzuk képzett szakemberekre. A mozgás öröme és a közös sportolás népszerűsítése a legfontosabb célja a Mozdulj Gyarmatnak, amely idén is sokakat megmozgatott. Dobsonyi László szervező szerint nem a versengésen van a hangsúly, hanem azon, hogy a fiatalok és szüleik együtt töltsenek aktív időt, és mindenki a saját lehetőségeihez mérten mozogjon. Kiemelte, az idei eseményre rengetegen regisztráltak, majd a nevezést is leadták, ami a részvétel feltétele volt. A szervezők 800 rajtszámot készítettek, ezek közül a rendezvény előtt mintegy 640-et már át is vettek a résztvevők. A szervezők szerint ez is jól mutatja, hogy van igény az olyan közösségi programokra, amelyek a sportolást könnyed, családias formában népszerűsítik. Átadták Nógrád legrangosabb elismeréseit a 20. Nógrádi Vármegye napon. A jubilómi rendezvénynek Drégely Palánk adott otthont, ahol ünnepi közgyűlésen köszöntötték a Vármegye kiemelkedő teljesítménynyújtó személyeit és közösségeit. Nógrád Vármegye díszpolgára címet Szalai Miklós és dr. Búdis Pál vehette át. Nógrád Vármegye érdíjban 12 személy részesült. Többek között átadták a Szonták Pál, a Bérci Károly a gazdaságért, a Sajtó, valamint a Szondi György díjakat is. Elismerést kaptak az oktatás, a szociális ellátás és a karitatív munka, az egészségügy, valamint a nemzetiségi közösségek területén kiemelkedően dolgozók is. Nógrádikum díjban a Nógrád szakáli Kálvária hegy részesült. A rendezvényen új értékekkel is bővült a Nógrád vármegyei értéktár, többek között a bujjáki tubuval és a nógrádi betlehemes hagyományokkal. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az együttműködésben a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti, a Szkéni, a Trafó, az Örkény és a Víg Színház vesz részt. A programsorozat egy 3 napos fesztivállal zárul. A legtöbb program ingyenes vagy kedvezményes, regisztrációhoz kötött. Tovább romlik az üzemanyagellátás Franciaországban. A kormány szeptember 18-ai adatai szerint a töltőállomások 11%-ánál már hiány volt legalább egyféle üzemanyagból. A helyzet 2 nap alatt jelentősen romlott. Szeptember 16-án még a kutak 9%-át érintette a probléma. A legsúlyosabban Grand East régió érintett, ahol a kutak 16%-ánál volt hiány. Közben az árak is emelkednek, a dízel literenkénti átlagára 2,38 € volt, mindössze 2 centtel maradt el az áprilisi rekordtól. Emmanuel Macron a kialakult helyzetről a parlamenti pártok vezetőivel egyeztetett. A kormány új támogatást is előkészít a munkába járó, sokat utazó franciák számára. Az ellátási gondok miatt több helyen tiltakozásokat is tartottak.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel a 22-es úton Széchenyi belterületén mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az együttműködésben a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti, a Szkéni, a Trafó, az Örkény és a Víg Színház vesz részt. A programsorozat egy háromnapos fesztivállal zárul. A legtöbb program ingyenes vagy kedvezményes, regisztrációhoz kötött. Az olvasás népszerűsítés közös ügyünk, közölte az oktatási miniszter vasárnap internetes oldalán. Lannert Judit arról számolt be, hogy Bergi Judittal, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium helyettes államtitkárával és munkatársával arról egyeztetett, hogyan juthatna el a könyvek világa és a kortárs irodalom minél több gyermekhez, fiatalhoz és felnőtthöz. Kiemelte, fontos, hogy a budapesti és vidéki, valamint a hátrányos helyzetű és szegregált közösségek sem maradjanak ki ezekből a lehetőségekből. A miniszter szerint már kisgyermekkorban meg kell szerettetni a meséket és az olvasást, miközben fejleszteni kell a szövegértést és az empátiát. Több lehetőséget teremtenének a szabad olvasásra az iskolákban, emellett átláthatóbbá tennék a kortárs gyermekirodalmi kínálatot. Lannert Judit szerint a könyvek eljuttatásánál a helyi igényeket is figyelembe kell venni. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint az orosz-ukrán háború nem Szlovákia háborúja. Szombati videóüzenetében azt mondta, kormánya mindent megtesz azért, hogy az országot ne sodorják bele a konfliktusba. Fico szerint egyes politikusok a háborút Oroszország és a NATO közötti közvetlen konfliktussá akarják szélesíteni. A kormányfő azonnali béketárgyalásokat sürget és kijelentette, kormánya idején nem küldenek szlovák katonákat külföldre Oroszország vagy más ország ellen harcolni. Fico úgy véli, az Oroszország legyőzését célzó nyugati stratégia kudarcot vallott. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Szlovákia továbbra is tiszteletben tartja Európai Uniós és NATO tagságát. A szlovák kormányfő az energia és üzemanyagárak miatt is aggodalmát fejezte ki. Szokatlan jelenetet rögzített egy biztonsági kamera egy San Diego-i betörés során, írja az index.hu. A ház Golden Retrievere, Nash, először az asztal alá bújt el és lihegett, később azonban egy plüss játékkal a szájában odament a betörőhöz és csóválni kezdte a farkát. A felvétel gyorsan elterjedt az interneten, ahol sokan úgy vélték, a kutya egyszerűen barátkozni próbált. Állatviselkedési szakértők szerint azonban a farokcsúválás és a játék sem feltétlenül jelent boldogságot, ezért óvatosságra intenek. A ház tulajdonosa éppen Chicagóban tartózkodott, amikor riasztást kapott. Értesítette a rendőrséget, akik drón segítségével elfogták a betörőt. A férfit többek között betöréssel, rongálással, rendőr elleni támadással és kábítószer birtoklásával gyanúsítják.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel a 22-es úton Széchenyi belterületén mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 21-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: A hagyományok megőrzésének és továbbadásának fontosságát emelte ki a Balassagyarmati Tűzoltóság 150 éves jubilómi ünnepségén dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok. A BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság főigazgatója méltatta az elődök munkáját, és köszönetet mondott az idősebb tűzoltóknak, amiért tapasztalataikat átadták a fiatalabb kollégáknak. Hangsúlyozta az önkéntes tűzoltók, a társ szervezetek és az önkormányzatok támogatásának jelentőségét is. A jubilómi rendezvényen több tűzoltó és a munkát segítő szervezetet is elismertek. A Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság dísztárgyat és emléklapot kapott, a parancsnokság teljes állományát és korábbi vezetőit pedig emléktárgyal jutalmazták. Az ünnepségen felavatták Szent Flórián a tűzoltók védőszentjének szobrát is. Az alkotás mellett időkapszulát helyeztek el, majd a szobrot megáldották. A jubileumon a tűzoltóság múltját és a jelenlegi állomány munkáját is méltatták. Dr. Varga Ferenc tűzoltó dandártábornokot, a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság főigazgatóját hallják.
4: Legyünk büszkék a hivatásunkra. Legyünk büszkék arra, hogy évtizedek óta közvéleménykutatások szerint az állampolgárok legjobban a tűzoltókban bíznak. Ahhoz, hogy ez a közvélekedés így alakuljon, természetesen sokat kellett tenni. Balassagyarmati hivatásos tűzoltóknak 150 évet kellett ezért tenni, és úgy gondolom, hogy a jelen generációinak is az a feladata, hogy ezt a töretlen bizalmat az állampolgárokban erősítsék, mindenek előtt tettekkel, cselekedetekkel, hivatástudattal és az állampolgárokhoz való maximális lojalitásra.
3: Befogták a Börzsönyben az elmúlt napokban feltűnt ormányos medvét. Az állat a Kemencedi Jós Jenő erdészeti úton a Királykút közelében bukkant fel, ahol egy túrázó jelezte a jelenlétét az erdészeknek, értesülte Megafon. Pénzes Boglárka, az Ipoly Erdő ZRT erdőművelési műszaki vezetője a rádió érdeklődésére elmondta. A helyszínre érkezéskor eleinte könnyen megközelítették az állatot, ám amikor megpróbálták befogni, csak nem egy órás kergetőzés kezdődött. Végül a túrázó segítségével egy nagy pókróccal sikerült biztonságosan befogni. Az állatot a törökmezői kis állatparkba szállították, ahol karanténba került és állatorvosi vizsgálaton esik át. Az ormányos medve Magyarországon idegen honos inváziós fajnak számít, tartása engedélyköteles. A szakemberek arra kérik a túrázókat, hogy ha hasonló állattal találkoznak, ne próbálják megközelíteni vagy befogni. Érdemes biztonságos távolságot tartani és értesíteni az illetékes szakembereket. Az állat viselkedése ugyanis kiszámíthatatlan lehet, ezért a befogást minden esetben bízzuk képzett szakemberekre. Pénzes Boglárkát, az Ipoly Erdő ZRT erdőművelési műszaki vezetőjét hallják.
5: Kaptunk egy telefont az erdészetre, hogy egy turista itt a Kemencei völgyön a Királykút után terelgeti ezt az ormányos medvét, és hogy esetleg ki tudnék-e menni, és most talán lenne lehetőség rá, hogy befogjuk őt, mert nagyon barátságosan turkál az útszélén. Én autóba ültem, kimentem a völgyre, megtaláltam őket, és hát valóban ott turkált, és nagyon aranyos volt, addig a pontig, amíg nem jött rá, hogy hát én el akarom őt most fogni. És hát akkor elindult egy órás hercehurca, hogy próbáltuk elfogni őt, fölment az oldalba, lejött az oldalból, csalogattuk minden. Aztán a vége az lett, hogy ahogy szaladt a már a műúton, akkor mentem utána a pokróccal, és akkor több próbálkozás után sikerült úgy rádobnom a pokrócot, hogy ő se sérüljön, én se, és akkor biztonságban vele tudtuk tenni őt ebbe a csapdába, vagy hát ebbe az élve fogó ketrecbe.
3: A héten elkezdődik az új, szabványos szelektív hulladékgyűjtő edények térítésmentes kiosztása Nógrádkövesden. A MOHU a hulladékgazdálkodási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfeleknek ingatlanonként egy edényt biztosít használatra. Az önkormányzat munkatársai a kukákat már elszállították Nógrád Marcalból. Az edények összeszerelése után pedig ezen a héten folyamatosan több ütemben házhoz viszik azokat a jogosult háztartásokhoz, közölte Sinkó Attila polgármester internetes oldalán. A település vezeti kérdése türelmet kér a lakosságtól, mivel a kiosztás időt vesz igénybe. Az új edényekben műanyag, fém és papír hulladék gyűjthető. A szállítás rendje nem változik, továbbra is hulladék naptár szerinti napokon ürítik a kukákat. A többlet hulladék átlátszó zsákban továbbra is kihelyezhető. Az edények a MOHU tulajdonában maradnak. Sinkó Attila kiemelte, tulajdonos vagy használóváltás, illetve öröklés esetén az önkormányzat segít az adatok rendezésében. A mozgás öröme és a közös sportolás népszerűsítése a legfontosabb célja a Mozdulj Gyarmatnak, amely idén is sokakat megmozgatott. Dobsonyi László szervező szerint nem a versengésen van a hangsúly, hanem azon, hogy a fiatalok és szüleik együtt töltsenek aktív időt, és mindenki a saját lehetőségeihez mérten mozogjon. Kiemelte, az idei eseményre rengetegen regisztráltak, majd a nevezést is leadták, ami a részvétel feltétele volt. A szervezők 800 rajtszámot készítettek, ezek közül a rendezvényre őt mintegy 640-et már át is vettek a résztvevők. A szervezők szerint ez is jól mutatja, hogy van igény az olyan közösségi programokra, amelyek a sportolást könnyed, családias formában népszerűsítik. Dobsonyi Lászlót, az esemény szervezőjét hallják.
6: Rengetegen regisztráltak, és a regisztráció után rengetegen neveztek is, mert ez nagyon fontos volt, hogy a regisztráció nem volt elég, hanem nevezést is le kellett adni, ami alapján kaptatok egy rajtszámot, ami rajtam is látható. Nagyon-nagyon flottul ment a rajtszámok kiadása, és úgy tudom, hogy 800 rajtszámot készítettünk, és 640 körüli rajtszám átvétel történt meg a rendezvény előtt. Az elsődleges szempontja az egész rendezvénynek az, hogy sportoljanak a mai fiatalok, és nem csak a fiatalok, ezáltal a szüleik is, legyenek együtt. Itt nem egy versenyszerű sportról van szó, hanem egy tömegsport jellegű rendezvényről, ami arról szól, hogy mindenki azt, amit szeretne, abba egy picit mozduljon meg, érezze jól magát.
3: Átadták Nógrád legrangosabb elismeréseit a 20. Nógrádi Vármegye napon. A jubilómi rendezvénynek Trigely Palánk adott otthont, ahol ünnepi közgyűlésen köszöntötték a vármegye kiemelkedő teljesítménynyújtó személyeit és közösségeit. Nógrád Vármegye díszpolgára címet Szalai Miklós és dr. Búdis Pál vehette át. Nógrád Vármegyéért díjban 12 személy részesült. Többek között átadták a Szonták Pál, a Bérci Károly a gazdaságért, a sajtó, valamint a Szondi György díjakat is. Elismerést kaptak az oktatás, a szociális ellátás és a karitatív munka, az egészségügy, valamint a nemzetiségi közösségek területén kiemelkedően dolgozók is. Nógrádikum díjban a Nógrád szokáli Kálvária hegy részesült. A rendezvényen új értékekkel is bővült a Nógrád vármegyei értéktár, többek között a bujjáki tubuval és a nógrádi betlehemes hagyományokkal. Kiemelkedő eredményt értek el a Nógrád vármegyét képviselő rendőrök a 6. Szikla Szilárd mesterlövész emlékversenyen Budapesten. A megmérettetésen rendőrségi, honvédségi és más rendvédelmi szervek képviselői indultak. Nógrád vármegyét a Cserhát Megta 3 munkatársa, Csaba Gergely rendőrfőtörzszászlós, Szabó Gábor rendőrfőtörzsőrmester és Berta Richard rendőrhadnagy képviselte. Amint egy 80 fős mezőnyben a rendőrségi regulár kategóriában két nógrádi versenyző is dobogóra állhatott. Csaba Gergely az első, Szabó Gábor pedig a második helyen végzett. A versenyzők távcsöves puskával és maroklőfegyverrel teljesítettek statikus, pontlövészeti és dinamikus feladatokat.
2: Közlekedés.
3: Ma éjjel a 22-es úton Széchény belterületén mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
3: Kultúraváltásra, nem csupán szervezeti változásra van szükség az egészségügyben. Erről írt Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter vasárnap internetes oldalán. Bejegyzésében egy a szigetvári kórház igazgatásánál készült fotót is megosztott, amelyen rendőri rendfokozatokat és vállapokat bemutató segédlet látható. A miniszter szerint a tájékoztatót azért helyezték ki korábban, hogy az ellenőrzésre vagy felügyeletre érkező rendőri vezetők rendfokozatát a dolgozók felismerjék és megfelelően szólítsák meg őket. Hegedűs Zsolt azt az egészségügy korábbi irányítási kultúrájának példaként értékelte. Mint írta, annak az időszaknak vége, amikor az egészségügy a belügyminisztériumhoz tartozott. A miniszter szerint most a partnerség, a szakmaiság és az őszinteség kultúráját kell meghonosítani. Ennek része a folyamatos javítás, az etikus hozzáállás, a csapatmunka és a jó teljesítmény elismerése. Hangsúlyozta, mindennek a középpontjában a betegnek kell állnia. Ifjúsági programsorozat indul Átjáró néven 7 budapesti színház összefogásával. A kezdeményezés a 15 és 25 év közötti fiatalokat szólítja meg, és szeptembertől 2027 májusáig kínál programokat. A résztvevők havonta más-más színházba látogatnak el, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közösségi alkotó folyamatok várják őket. Az első eseményt szeptember 25-én rendezik a Trafóban, a Gondolatgenerátor közreműködésével. A program célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék a színházi világot, az előadások létrejöttét és a különböző színházi szakmákat, miközben saját generációjukat érintő társadalmi kérdésekről is gondolkodhatnak és vitázhatnak. Az együttműködésben a Budapest Báb Színház, a Katona József Színház Aradnóti, a Szkéni, a Trafó, az Örkény és a Víg Színház vesz részt. A programsorozat egy 3 napos fesztivállal zárul. A legtöbb program ingyenes vagy kedvezményes, regisztrációhoz kötött. A biztonságos kerékpározás feltételeinek bővítését szorgalmazza Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester. Szombati interneten megosztott bejegyzésében a Biciklivel Kortalanul program budapesti rendezvényéről osztott meg fényképeket. A nemzetközi kezdeményezés eseményén a főpolgármester Kátoi Német Vilmos szociális és családügyi miniszterrel együtt vett részt. A program önkéntesei riksával visznek kerékpározni olyan időseket, akik életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt már nem tudnak önállóan biciklizni. Karácsony Gergely szerint a kezdeményezés nem csak élményt, hanem szabadságot és a közösséghez tartozás érzését is adja az időseknek. A Kopenhágából indult Cycling Without Age mozgalom magyar közössége tavaly alakult meg. A főpolgármester közlése szerint idén Budapest adhat otthont a szervezetvilág találkozójának. A rendezvényen riksás kerékpáros felvonulást is tartottak a fővárosban, az akadálymentes és kortalan kerékpározás népszerűsítésére. A kezdeményezés célja, hogy a kerékpározás élménye azok számára is elérhető legyen, akik önállóan már nem tudnak biciklizni. Az énekes Korsós Judit, azaz Lola, lezárta a Teeny Star korszakát, és már nem szeretne a 20 évvel ezelőtti önmagára hasonlítani. Az énekesnő mindössze 16 éves volt, amikor országosan ismerté vált, dalai pedig ma is a 2000-es évek meghatározó emlékei közé tartoznak. A Borsnak arról beszélt, hogy bár jól esett számára a nyári nosztalgikus effort feldépés, nem vágyik vissza a tinédzser éveibe. Tavaly ősszel édesanya lett, és egy időre a színpadtól is visszavonult. Saját slágereit ma is énekli, de már a felnőtt nőt szeretné megmutatni közönségének. Lola szerint rajongói is vele együtt változtak az elmúlt 2 évtizedben.
2: Közlekedés.
3: Ma éjjel a 22-es úton Széchény belterületén mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 22-én. A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Kiemelten ellenőrzi az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos munkálatokat a kormányhivatal Szombathelyen, az Oladi Plató utcáin, ahol az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú útburkolaton végeznek munkálatokat az egészségkárosító rostok kiporzásának megakadályozása érdekében, fogalmazott közleményében a kormányhivatal, amelynek vizsgálata eddig csak kisebb hiányosságokat tárt fel. Tájékoztatásuk szerint rendszeresek az ellenőrzések, a Greenpeace Magyarország bejelentése után azonnal hatósági vizsgálat indult, munkatársaik már másnap, szeptember 15-én helyszíni szemlét tartottak. Hozzátették, a Vas vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósághoz beérkezett közérdekű bejelentések alapján nyilvántartásukban 720 vármegyei helyszín szerepel, amelyeken az aszbeszttel szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége 216.451 tonna. Széleskörű kampányt indít a Háttér Társasága transz emberek jogaiért. A szervezet közleménye szerint egy 2020 májusában elfogadott jogszabály értelmében a születési anyakönyvben a biológiai alapon meghatározott születési nemet kell nyilvántartani, és ez az adat a későbbiekben nem megváltoztatható. A szerintük kirekesztő szabály nem teszi lehetővé, hogy a transz és interszex emberek a mindennapokban megélt nemi identitásuk és a társadalmi valóságuk szerinti dokumentumokkal éljenek. A személyazonosságok igazolása során minden esetben meg kell osztaniuk magánéletük egy intim, másokra nem tartozó részét. A háttértársaság ezért kampányt indít a döntéshozók és a szélesebb társadalom elérésére, amelyben olyan történeteket hoznak nyilvánosságra, amelyek megmutatják a jogszabály rendkívül káros hatását. Vitorlázni tanulnak a diákok a Balaton-Almádi Györgyi Dénes általános iskolában a testnevelés órán. A vízisport idén ősszel került a tananyagba, abban az iskolában, ahová egykor Vadnai Jonatán is járt, aki idén szerzett világbajnoki címet a sportágban, és amelynek szintén diákja volt testvére, Vadnai Benjamin olimpikon vitorlázó, tájékoztatta az MTI-t közleményében a Magyar Vitorlás Akadémia. Azt írták, az iskola 5. osztályos tanulói vehetnek részt az elméleti és gyakorlati vitorlás képzésben, amely 43 résztvevővel indult szeptember elején. A program a Veszprém Balaton Európa Sport Régiója 2026 támogatásával és a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület szervezésében valósul meg. Nemrég lencsevégre kapták Harry Styles-t és Zoe Kravitz-et New Yorkban. A sztárpár ritkán mutatja a nyilvánosság előtt mekkora a szerelem köztük, most azonban kivételt tettek. A Starity.hu tudósítása szerint a 32 éves énekes egy kereszteződésnél átkarolta mennyasszonyát, majd egy puszit adott Zoe fejére, miközben a színésznő mindkét karjával Harry derekát ölelte. A fotósok azt is megörökítették, ahogy a pár csókot váltott. A két sztár ezúttal is laza hétköznapi öltözéket választott. Harry kék pulóvert, zöld sportnadrágot és napszemüveget viselt, Zoe pedig lila pólóban, fehér miniszoknyában és fekete cipőben sétált mellette.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész
1: Megafon. Nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Kiemelten ellenőrzi az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos munkálatokat a kormányhivatal Szombathelyen, az Oladi Plató utcáin, ahol az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú útburkolaton végeznek munkálatokat az egészségkárosító rostok kiporzásának megakadályozása érdekében, fogalmazott közleményében a kormányhivatal, amelynek vizsgálata eddig csak kisebb hiányosságokat tárt fel. Tájékoztatásuk szerint rendszeresek az ellenőrzések, a Greenpeace Magyarország bejelentése után azonnal hatósági vizsgálat indult, munkatársaik már másnap, szeptember 15-én helyszíni szemlét tartottak. Hozzátették, a Vas vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósághoz beérkezett közérdekű bejelentések alapján nyilvántartásukban 720 vármegyei helyszín szerepel, amelyeken az aszbeszttel szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége 216.451 tonna. Széleskörű kampányt indít a Háttér Társasága transz emberek jogaiért. A szervezet közleménye szerint egy 2020 májusában elfogadott jogszabály értelmében a születési anyakönyvben a biológiai alapon meghatározott születési nemet kell nyilvántartani, és ez az adat a későbbiekben nem megváltoztatható. A szerintük kirekesztő szabály nem teszi lehetővé, hogy a transz és interszex emberek a mindennapokban megélt nemi identitásuk és a társadalmi valóságuk szerinti dokumentumokkal éljenek. A személyazonosságok igazolása során minden esetben meg kell osztaniuk magánéletük egy intim, másokra nem tartozó részét. A Háttértársaság ezért kampányt indít a döntéshozók és a szélesebb társadalom elérésére, amelyben olyan történeteket hoznak nyilvánosságra, amelyek megmutatják a jogszabály rendkívül káros hatását. Vitorlázni tanulnak a diákok a Balaton-Almádi Györgyi Dénes általános iskolában a testnevelés órán. A vízisport idén ősszel került a tananyagba, abban az iskolában, ahová egykor Vadnai Jonatán is járt, aki idén szerzett világbajnoki címet a sportágban, és amelynek szintén diákja volt testvére, Vadnai Benjamin olimpikon vitorlázó, tájékoztatta az MTI-t közleményében a Magyar Vitorlás Akadémia. Azt írták, az iskola 5. osztályos tanulói vehetnek részt az elméleti és gyakorlati vitorlás képzésben, amely 43 résztvevővel indult szeptember elején. A program a Veszprém Balaton Európa Sport Régiója 2026 támogatásával és a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület szervezésében valósul meg. Nemrég lencsevégre kapták Harry Styles-t és Zoe Kravitzet New Yorkban. A sztárpár ritkán mutatja a nyilvánosság előtt mekkora a szerelem köztük, most azonban kivételt tettek. A Starity.hu tudósítása szerint a 32 éves énekes egy kereszteződésnél átkarolta mennyasszonyát, majd egy puszit adott Zoe fejére, miközben a színésznő mindkét karjával Harry derekát ölelte. A fotósok azt is megörökítették, ahogy a pár csókot váltott. A két sztár ezúttal is laza hétköznapi öltözéket választott. Harry kék pulóvert, zöld sportnadrágot és napszemüveget viselt, Zoe pedig lila pólóban, fehér miniszoknyában és fekete cipőben sétált mellette.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Kiemelten ellenőrzi az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos munkálatokat a kormányhivatal Szombathelyen, az Oladi Plató utcáin, ahol az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú útburkolaton végeznek munkálatokat az egészségkárosító rostok kiporzásának megakadályozása érdekében, fogalmazott közleményében a kormányhivatal, amelynek vizsgálata eddig csak kisebb hiányosságokat tárt fel. Tájékoztatásuk szerint rendszeresek az ellenőrzések, a Greenpeace Magyarország bejelentése után azonnal hatósági vizsgálat indult, munkatársaik már másnap, szeptember 15-én helyszíni szemlét tartottak. Hozzátették, a Vasvár megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósághoz beérkezett közérdekű bejelentések alapján nyilvántartásukban 720 vármegyei helyszín szerepel, amelyeken az aszbeszttel szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége 216.451 tonna. Széleskörű kampányt indít a háttértársaság a transz emberek jogaiért. A szervezet közleménye szerint egy 2020 májusában elfogadott jogszabály értelmében a születési anyakönyvben a biológiai alapon meghatározott születési nemet kell nyilvántartani, és ez az adat a későbbiekben nem megváltoztatható. A szerintük kirekesztő szabály nem teszi lehetővé, hogy a transz és interszex emberek a mindennapokban megélt nemi identitásuk és a társadalmi valóságuk szerinti dokumentumokkal éljenek. A személyazonosságuk igazolása során minden esetben meg kell osztaniuk magánéletük egy intim, másokra nem tartozó részét. A háttértársaság ezért kampányt indít a döntéshozók és a szél.